Érezd a ritmust! Vedd át! Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió!

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDMA, Duk.

0: nem Kínában készült.
1: 100%-ban
2: vajdasági. Panna Rádió.
3: Just for the... yeah. I can do my thing. Yeah. Making sure that I'm fun.

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Olyan dolgokról beszélünk, amelyek a társalgás során kellemetlenné válhatnak. Hát végül ilyen társalgási dolgokról beszélgetünk, igen. Például a túl sok köszönöm. Az egy nagyon aggasztó dolog, amikor valaki minden mondat végén, vagy minden szó után megköszön valamit.
4: Ja, láttam, megtaláltam ezt a cikkben, ez ilyen.
3: Köszi. Igen, köszi. Én mondjuk hajlamos vagyok erre, amikor valaminek nagyon örülök. Mit tudom én, valamit engedélyeztek számomra, akár itt a cégen mindig. Belül, akkor mindig így köszönöm, jaj, nagyon köszönöm, jaj, köszi.
4: Ez azért normális, meg egy ilyen visszatérő szófordulat nem is nagyon tudatosul ez bennünk. Inkább olyankor vicces, amikor nem indokolt a szituáció. Én tegnap jártam így egyébként, és nem velem fordult elő, hanem a kolléganővel, akitől kértem valami szívességet, telefonszámot, és akkor a végén én megköszöntem, és hozzátett, hogy én köszönöm, és nem értettem, hogy mit, tehát, hogy így ütett.
3: Igen, erre is hajlamos vagyok, különben én is.
4: Néha, hogy hozzáteszük önkénytelenül is, tehát, hogy igen, ez előfordul velünk gyakran.
3: Tudod, mi a durva? Még most erről jutott eszembe, most ne rúgj, hogy a szabadba vágok. A puszi. Vannak azok a személyek, akiktől úgy köszönsz el, hogyha mondjuk felhív telefonon, hogy jó, igen, oké, mert halljuk egymást, szia, puszi. Nem tudom, most barátnőtől mondjuk így köszönök, nem tudom. És akkor volt olyan, hogy egy ilyen hivatalból egy ilyen idősebb hölgy engem így felhívott, és akkor tudod, ment a nagy beszélgetés, hogy akkor majd ezt kéne, meg úgy, meg majd akkor elküldjük, meg nem tudom, és oké, köszi, puszi, és akkor így, bocsánat, nem puszi. És ez is olyan, hogy tudod, úgy mindenhova odaillik, vagy sokat használjuk, és...
4: Igen.
3: Inkább már ilyen köszönés lett ez, hogy puszi.
4: Papokkal nem jártál így, amikor beszélted le ezt az egyházi műsorodnak a... az interjú részét.
3: Szerintem nem. Lehet, hogy az Ákosnak már mondtam egyébként.
4: Hát jó, ő más kategória már ugye számunkra, de hogy alapvetően tudod, nem. Azért ez egy kicsit papokkal azért, ez megint csak egy olyan
3: nem. Papok nem minden illedelmesen írok, mindig úgy köszönök üzenetben is, hogy dicsértessék, és akkor így ennek örülnek.
4: Idegesítő tud ez lenni. Magyarországi cikk talán nem véletlen, és remélhetőleg egy kicsit ízbe is kapnak ők is. Mindig ekézzük itt gyakran ugye a magyarországiakat, de általánosítás mentesen tesszük ezt, vagy igyekszünk legalábbis. Nekünk vannak olyan tapasztalataink mindig, ugye, amikor egy adott témával kapcsolatban ugye felmerül ez a témakör, hogy akkor ott így miben mások, tudod, miben fura nekünk, és igazából nekem ebben is fura nagyon sok magyarországi személy, hogy megy ez a végtelen, tudod, ilyen szükségtelen szintig kifuttatott előzékenykedés, tudod, meg ez a megfelelési kényszer, meg nem tudom, mert nyilván ugye ezt tanulták, ezt látták, ezt a mintát viszik tovább, de ott alapvetően ez figyelhető meg, hogy folyamatosan két szót ismételgetnek, egyik jó barátommal jöttünk erre, amikor ott éltünk Pesten, egy valameddig, hogy bocsi, köszi, bocsi, és igen, nagyjából igen, szerintem igen. Egy magyarországi személynek egy teljes mondata is összeadódhat mondjuk ebből a két kifejezésből, és ezeket így használja is, tehát így el tud mondani egy mondatot egy magyarországi ember mondjuk ezenek a két szónak a használatával, és ott megy ez a köszi, bocsi, köszi.
3: Bocsi, tök jó, köszi.
4: Tök jó, azt is oda teszik, igen.
3: Tök jó,
4: igen.
3: Tök jó, az nagyon jó.
4: És nem érted, hogy miért kért bocsánatot háromszor, miért köszönte meg azt még többször, tehát, hogy így mikor, és nagyjából annyi történt, hogy nem tudom, a folyosón találkoztatok, és te egy picit félrementél, mert láttad, hogy nem tudom, cipel valamit, hogy elférjen. Nagyjából ilyen szituációkat képzeljünk, vagy ilyen horderejűeket, hogy kiváltsa belőlük már ugye ezt a fajta reakciót. Ez is egy kicsit ilyen túlfűtött történet. Na mindegy, nekünk ez fura, mert mi nem vagyunk ennyire ilyenek, de hát ugye ezt már 300 milliószor megfejtettük, hogy hát mi egy kicsit ilyen balkániasabban működünk, és hogy
3: azért nem köszönünk meg semmit.
4: Nem megy ez a nagy köszöngetés alapvetően, hanem olyan természetes. Habár ugye hát azért nálunk is szerintem szokványos az, meg jó leső érzéssel tölt el, hogyha elhangzik egy ilyen gondolat. Vagy akár csak a kocsiban, nem tudom, tudod, valaki elengedtél, mert szűk volt az út, és akkor így feltartja a kezét, így adva jelzést arról, hogy akkor megköszönni ezt a mozdulatot. Tehát ez jó, igazából.
3: Igen, jött
4: csak
3: üzenet.
4: Nem kell túltolni.
3: Van egy ismerősöm, akinek minden második szava az, hogy érted? Igen, vannak érted,
4: én akkor ismerek, van még pont, a... Pont az értedes verziójú ember, az nekem is van az ismeretségi körben.
3: Érted, meg van a K.O., aki mindig, de tudod, hogy olyan helyekre teszi be azt, hogy K.O., hogy így voltunk K.O. a piacon, és K.O. azt mondta az eladó, hogy K.O., vegyünk egy ilyen paprikát, és nem érted, hogy így most miért teszi mindenhova oda?
4: Azért, mert meg se történt az egész,
3: igaz? Az értedhez hasonló az, hogy úgy van?
4: Aha.
3: Az is tudod, hogy nem tudom, lementek a gyerekek a játszótérre, hát úgy van?
4: Inkább az ugye, tehát nem tudom, valaki, ezt úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk ilyen tanárembert, hogy így magyarázza, tudod, az anyagot. És
3: ja,
4: akkor
3: igen, és akkor a gyerekek
4: ugye?
3: Úgy.
4: És akkor ugye, tehát hogy ezt így hozzá lehet tenni.
3: Igen, csak a gyerekek még ilyenkor bólogatnak. Igen. Bólogatnak, úgyhogy halvány fogalmunk sincs arra, hogy mi hangzott az el az elmúlt 40 percben.
4: Ugye, érted.
3: A sok vazzegolás, azt is ír egyik hallgató, vazzeg, igen. Az is Magyarországon jellemző.
4: Hát így véve lehet, nem tudom. Hát nem, de jó, hát mi is azért káromkodunk. Nagyon kellemetlen tud az lenni, amikor az életben valahogy úgy kialakulnak. Nekem mindig vannak ilyen hullámvölgyek, szerintem mindenkinél így működik ez egyébként, hogy mindig más szó az érdekes, és ez olyan, mintha nem lenné rá, nem tudná rá hatással lenni, nem? Tehát, hogy mindig van egy, nem tudom, egy új kifejezés, amivel itt találkozom, ami szimpatikus, amit nagyon sok szituációban úgy érzed, hogy el tudsz durrantani. És milyen jól hangzik, milyen
3: neked
4: hangzatos.
3: Neked mi ez a kifejezés, amit el tudsz durrantani bármilyen szituációban?
4: Aspektus, én mondjuk azt nagyon sokszor mondom, és műsorvezetés során is egyébként észlelem azt, főleg amikor egyedül vagyok itt, tehát nem, amikor presszózom, akkor kimondottan, megint csak félig meddig tudatos nyilván, de közben nem is, mert olyan érzésem, mintha nem lennék ráhatása, vagy nem tudnék ráhatással lenni, de hogy szinte direkt keresem az olyan szituációkat, ahol azt én ki tudom használni. Ezzel szemben ugye az ECS sokkal könnyebb helyzetben van, mert ő úgy használja hát idegen kifejezéseket, hogy nem is illik oda, persze. Tehát gyakorlatilag bármikor felhasználhatja.
3: Ja, az általa éppen
4: kedvelt diszkutabilis,
3: és meg, nem tudom milyen kifejezéseket. Tegnap mondott valamit. Atya úristen, tegnap majdnem írtam üzenetet, hogy hallgasson, fejezze be, adjanak inkább zenét. Brasnyóval vezetik a panna a reggelit, és majd eszembe fog jutni. Valakit így szidott, vagy tudod, valakit így kritizált. És nem az, mit mondott?
4: Majd visszapörgetjük.
3: Notórius! Igen, notórius késő. És ezt, hogy így notórius késő. Nem bírom a notórius késő. 600-szor kimondtam, hogy otthon ültem, és mondom, te jóságos
4: atyahúzsebb. Én ezt neki is el szoktam mondani, nehogy valaki félreértse, nem a háta mögött beszéljük, én a szemébe is elmondom, mint a műsorban is, igen, teljesen te.
3: Amúgy igen, ő
4: is hallgathatja. Na mindegy, szóval most jó, a viccet félretéve, tehát hogy be tudnak ragadni kifejezések, és akkor ezeket önkéntelenül elkezdjük tényleg olyan szituációkba is használni, amikor már tényleg semmi értelme vagy fölösleges volt, és már minket is, nekem én gyakran szembesülök azzal, hogy túl sokat használom, lehet, hogy ez kifelé nem tűnik fel, de engem már idegesít, és baromi nehéz leszokni róla. Uh-huh. És aztán soha nincs az, hogy akkor letisztul a kommunikációd, mindentől mentesül, mindenfajta ilyen belső kis szófüggéstől.
3: Igen.
4: És hanem akkor mindig jön egy új szó, mindig valami cserélődik valamire, és akkor azt kezded el mindig mindenhol használni, és egyébként előbb-utóbb ez ilyen idegesítővé válik számunkra is, szerintem. Az pedig hát a még kellemetlenebb szint, amikor már ugye a közeg, a környezetünkben lévőknek tűnik az fel, hogy már tudod, gáz.
3: Én sokszor használom azt, hogy de durva, és annyira az agyamra megy, annyira gyűlölem, főleg üzenetíráskor, tehát hogyha küldenek valami, nem tudom én, vicces képet, vagy ír valamit a barátnőm, vagy igazán, a gyerekeim közül ír valamit,
4: ez durva kifejezés, ez picit ilyen áthallásos, tehát hogy csak
3: de durva.
4: Egy
3: mással hangzott cserélünk le. De durva, és leírom, is rosszul vagyok ettől, de valahogy úgy érzem a késztetést, hogy nekem ezt kell írnom.
4: Meg hát most olyan... akárhogy is nézzük, Zecinek vannak még ilyen berögződése egyébként, neki az ájde, az ájdezés, az a tűvel falra mászok.
3: De nála az ájde az olyan, hogy ott amikor ő azt mondja, hogy ájde, akkor valami nagyon idegesíti. Tegnap is volt egyébként, hogy beszélgettek a Brasnyúval valamiről, vagyis a Brasnyú valamit így mesélt, és akkor Zeci nem tudott rá mit mondani, és azt mondta, ájde. És
4: jó, de ő erre büszke is. Ő úgy érzi, hogy ő ezt a magáinak érzi egyébként. Ezt már többször is hangoztat, azért merem most ezt így mondani.
3: Ezt a magáinak érzi.
4: Tehát ő szokott is így is hivatkozni erre, hogy szerintem úgy tekint erre a kifejezés, hogy ez az övé. és hogy ez egy ilyen szállóig, amit idéznek.
3: Majd idézik
4: a világszerte az emberek, hogy vagy, tudod, és akkor adódik egy ilyen szituáció, amikor már nem tudsz mit kezdeni a helyzettel, és akkor behozzák úgy, szerintem ezt így vizualizálja, hogy vagy ahogy Zeci mondaná, állj, de...
3: Igen, csak, hogy, igen.
4: De végül is, ha így nézed, tehát hogy a fajsúlyossága magának a gondolatnak az abszolút hozzáköthető, tehát hogy nagyjából ilyen horderejű és ilyen magvas gondolatokat tudunk idézni Zecitől, ugye? De én erre
3: céloztam, hogy nagyon szemtelen vagy amúgy.
4: Jó van, bocsánat.
3: Robi írta, hogy le van védve az állj, de lehet, hogy levédette. Egyébként.
4: Hát fizetni nem fizetett ért, az biztos, de...
3: Így idézik, igen. Állj, de zárójel. Zeci. Tudod, majd ilyeneket, ilyen ünnepnapokon ilyeneket fognak megosztani, ilyen idézeteket igen. fognak megosztani a posztokban, meg igen, mindenhol. Igen, igen. Hírességek. Állj, de... ma van a Magyar Költészet napja. Idézőjel, ájde, zárójel, bezetszik.
4: Igen, igen, igen.
3: Szép. Az a problémám, hogy nálam nem nyitja meg a többi ilyen idegesítő társalgási szokást. Nálad megnyitja?
4: Igen, én már az elején már felállt a hátamon a szűr, amikor megnyitottam ezt. Ez olyan típusú cikk egyébként, amikor tudjátok, a közepén van egy ilyen, nem tudom, találkoztatok-e már ilyen, egy nagy kép, egy ilyen illusztráló, a szituációt bemutató kép. És a jobb alsó sarokban vannak ilyen piciben ilyen kis szösszenetek, ilyen gondolatok, és akkor ezt így manuálisan kell így tekerni, és akkor így beugrik. Ilyen igen. animáció
3: beugrott,
4: van, és akkor néha egy csúnyán kifagy, mert elfogy a memória igen. a böngészőből.
3: Most kijött.
4: Itt a valami WC-s téma van.
3: Hol van a WC? Uh-huh. Ehelyett azt kell mondanunk. Meg tudnám mondani, hol tudnék kezet mosni? Vagy sokkal visszafogottabb, elegáns. Az illem itt is számít. És kérdezze meg tapintatosan, ha mosdót keres. Hát igen, csak ezzel az a baj, hogy én azt mondom, hogy
4: mondani.
3: Szeretnék, hol tudnék kezet mosni, akkor elküldenek egy olyan mosdóba, ahol nincs WC, mert az lehet, hogy külön van. Uh-huh. És akkor mondják, hogy itt lehet kezet mosni. És igazából
4: mosdó...
3: én még nem akartam kezet mosni, mármint, hogy nem kezet mosni akartam, tudod. Úgyhogy én is azt mondom, hogy mosdó.
4: De ezek is olyan...
3: Toalett.
4: Mi a WC, minek a rövidítése a WC?
3: Na, ez jó kérdés.
4: Water closet.
3: De closet, tényleg ezt úgy is mondják, closet.
4: Jó, az a closet, az borzasztó kifejezés, de egyébként...
3: Nem, nagyon vicces különben.
4: De hát most,
3: tudod,
4: érted, ez olyan érdekes.
3: Elmegyünk egy budapesti étterembe, és megkérdezzük ott a fel pincét, hogy una closet.
4: Hát tudják, vajdaságiak szerintem tudják úgy is kérdezni, hol a vécé, vagy tudod, hát, hogy így, igen, igen. By the way, igen, ezt is mondja mindig Zeci, valaki megért, tehát a hallgatók is ismerik a szállóigéket, igen, sajnos ez hála jó Istennek nem mondja az utóbbi időben, hát majd még...
3: Majd mondja. Hát, most
4: jönnek még zordabb idők. Tudod, mi a bajom igazából ezzel az egész ultra nagy érzékenységgel?
3: Hogy várjátok, tehát ő ma a presszós. Ó, ő ma a presszós.
4: Jó, hát akkor,
3: akkor
4: majd
3: hozzá
4: nektek az ilyen külföldi kifejezéseit.
3: Notórius presszós.
4: Notórius ájdezés lesz majd itt. A WC-vel meg ezzel kapcsolatban, hogy most ez így nem illik. Miért nem illik?
3: Hát
4: ez ugyanolyan,
3: egyszerűen
4: a Bekével fejtegettük
3: WC.
4: Ezt a témakört, hogy miért ragadt rá a szagra egy negatív megítélés, a szag kifejezésre, és hogyha valami, nem tudom, valaminek bűze van, tehát, hogy van mindenre kifejezésünk a magyarban, erre szeretnénk igen. célozni. Ha valami büdös, arra azt leszagozzuk, a szag. Nem mond, hogy nem tudom, jó szaga van a, nem tudom, annak, amit főzök, mert akkor ezek szerint neked nem tetszik, tudod, vagy büdös.
3: Pedig régen azt mondták, hogy szagos virág.
4: A szag az
3: például.
4: Egy neutrális kifejezés, ez is lehet, nem?
3: Igen.
4: Miért lett az csúnya? És ugyanezt érzem a WC-vel egyébként, és akkor ugye következetesen illatnak, milyen jó az illata, tudod, ennek a virágnak, nem szaga, de hát tudod, tehát hogyha nem tudom, büdös, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy büdös, tehát hogy azt mondjuk, hogy nem jó
3: a szaga,
4: nem jó az illata, tehát hogy egy negatív ilyen kontextusba helyezzük. Kontextus szintén egy ilyen visszatérő szó, mondjuk nálam is azt is szeretem használni, most találtam egy jó helyet erre, úgy örülök neki.
3: Bravo.
4: És mindjárt jön a megelégedettség érzés. Na,
3: látom, teljesen máshogy nézel ki.
4: Na,
3: mosolyra görbül a szád, kisimultak a ráncai. Még a nap is besült rád az ablakon.
4: És a WC az miért lett ilyen visszataszító? Hát basszus, ez a neve, érte. Most a másik meg, hogy most
3: hát,
4: nem tudom, nem illik. Hát érte, most miért hazudjam azt, hogy én kezet mosnék, vagy hát mosdó, most miért mondjam azt, hogy mosdani megyek, mikor evidens, hogy pisilni megyek, vagy nem. Most miért annyira tudod, ember ellen, vagy Isten ellen való ez egy alapvető emberi szükségre, érted? Tehát, hogy így nem érted, nem kell kibondani. Hát akkor ezért van az a szó, két betű, WC, most miért, mi a gond?
3: Nincs gond. Csak
4: nem értem.
3: Hogy védel hát itt a WC most, hogy,
4: hát, most, hogy, hát jó, de hogy így belementük a témába, tehát érted, szerintem teljesen jogos kérdések fogalmazhatunk meg.
3: Hát, és hogy mondhatod, minek a rövidítése, mit mondtál?
4: Miért nem illik? Ki szerint
3: nem illik? Closet, vagy mi a neve?
4: Igen.
3: Hát mondjad így. Elnézést.
4: Hát ezt nem, ezt nem akarom.
3: Water closet. Nem, Sánta ki akarja mondani, hogy mit illen szeretnék, hely. Mire szeretnék használni. Jaj.
4: Nagyon vicces volt egyszer egyébként, még egy ős mém oldal létezett a neten, 2000-es évek eleje, nagyon kevés volt azokból, a közösségi oldalas megjelenése még ezeknek nem volt. Az volt a címe, hogy legalja.hu, és ott nagyon vicces képek voltak, és akkor ott volt egyébként egy ilyen, hogy valahol egy magyarországi kocsmában, ahol egyébként, ráadásul nem is azt írták ki a WC ajtóra, hogy WC, hanem azt, hogy mosdó, csak hogy lekopott az M betű, és valaki beírta az helyett egy F-et, és annyira röhögtem egyébként, most olvassátok össze, csodálatos.
3: Jó, az M helyére F.
4: Nagyon.
3: Hát fosdó.
4: Na, annyira, hát itt nem illik.
3: Milyen? Most harcolsz azért, hogy mindent kimondhassunk, és akkor itt így mondod, hogy és akkor olvassátok össze.
4: Hát azért, mert belerugdosnak minket ezekbe a hülye keretrendszerekbe, és ezen kell velük létezünk, nem is veszük észre, hogy milyen sok szempontból van lekötve a mi kezünk.
3: De most a mai műsortól kezdve szabad ember lehet.
4: Hát még nem. Ez egy de, fokozatos kiütás.
3: Nem, de ezt ne neked kell meghoznod a változást. Basszus kulcs, ezt is hallom, írta Violetta. Igen, basszus kulcs, tényleg. Pedig az ilyen nagyon régi, az már ilyen retro kifejezés.
4: Naftalin szagú.
3: Basszerkány. Azt is sokat mondják.
4: Igen.
3: Vagy mondták régen.
4: Basszerkányos, Varga János, volt ilyen teljes mondat is.
3: Igen. Jó, igen. Igen.
4: Jaj,
3: szia, Gárdi Gábor.
4: Büdös, mint a Kotera, emlékeztek erre? Van ilyen is egyébként.
3: Igen.
4: Kotera. Na. Ez is egy csúnya szó. Na mi van?
3: Hát ne vágjon mások szavába, hát mi más sem csinálunk, tehát ez oda nem... Egyébként
4: ez,
3: én
4: amit
3: a...
4: mi nem tudunk.
3: Hétköznapi életben, tehát most nyilván itt a rádióban
4: állandóan... Ez...
3: Na, hallgasson most, ez szívas. Hozzád vágom a hét napot. Egyébként engem ez nagyon-nagyon zavar. Tehát normál esetben most nyilván a pannon reggeli más. Egy nagyon nehéz volt megszoknom, én amikor elkezdtem például reggelit vezetni a fiúkkal, akkor én mindig megvártam, hogy ők befejezzék, amit mondani szeretnének, ez volt, hogy fél óráig meg se szólaltam, és akkor én elkezdtem beszélni, és rögtön a szavamba vágtak, és annyira kellemetlenül éreztem magam egyébként, meg annyira szokatlan volt ez, de hát utána kikupálódtam, és most már én is azért a szavukba vágok, de hogy alapvetően a hétköznapokban nagyon-nagyon zavar, amikor a szavamba vágnak. Hát nyilván a gyerekek ennek mesterei, tehát gyakorlatilag otthon nem lehet egy mondatot végigmondani, anélkül, hogy a 100 gyerek közül valamelyik ne vágjon közbe, és tehát kikészülök, mert rögtön elfelejtem, hogy hol tartottam a mondatomban, mit szerettem volna mondani a másiknak.
4: Az is jó, amikor egyébként valaki úgy figyel rá, hogy darabig figyel, aztán pedig elkezd valami másról beszélni mással, de egy ilyen szándékos, egy ilyen súlytalan információt közöl, ami úgy érzi, hogy olyankor nem várhat. Én rendszeresen jutok ilyen szituációba egyébként, hát most nem titok, a szüleimmel valamit mesélek, és akkor utána jaj, de bocsi, figyelek, és annyira elérvénytelenül az, amit elkezdtél mondani, tudod, mert hiába volt az teljesen súlytalan, és hiába tudod te is az, hogy nyilván érdekli az, amit te szeretnél mondani, de úgy megtörik ez a lendület, hogy megtöri ezáltal, akkor utána már így nem tudod folytatni, és akkor te is rövidebbre zárod, vagy így nem is mondod el, vagy de olyan is volt egyébként, amikor teljesen ellényegtelenült minden szempontból, amit meséltem, akkor félbe szakadt egy ilyen kis vozzanat miatt, és akkor utána már nem is kérdezték, hogy hol tartottam, elkezdtek teljesen másról beszélni. Neutralizálták azt a témát.
3: Mindenki csodálkozik, hogy miért vagy hallgatok egyébként.
4: Most ha hallgatnak engem, akkor nehogy megsértődjetek. Nem rosszból mondtam ezt egyébként, egy tök vicces szituáció ez, csak az ilyen, hát próbáljuk összegyűjteni ugye az ilyen jellegű helyzeteket. Igen, írja a hallgató, ez, igen. Igen, ez logikus, hogy ha a WC nem jó, akkor használd a toalettet, vagy
3: igen.
4: francia mindig Toilet. Elegánsabb. Igen, igen. Hát lehetőség szerint így kell mondani, ilyen TH-sam.
3: Fúj, ne! Jaj, lehet, hogy lesz egy ilyen pont is itt, hogy amikor valakivel beszélgetsz, és elkezd csak így random ilyen hangokat kiadni magából.
4: Menyomkodja a telefonját beszélgetés közben. Az...
3: Tényleg?
4: Az nagyon zavaró, tudod, hogy ez engem is rettenetesen zavar.
3: Te biztos nem szoktad.
4: Tudod, ki csinálja, hogy átárosítsunk. A brasnyó az nagyon brasnyó. Sokszor volt egy ilyen időszak, amikor így beszélgetünk műsorban, élő műsor, és úgy elkezd nyomkodni a telefonját. Olyankor ez lehet, hogy nektek is feltűnt egyébként. Volt már olyan, hogy hallgató jelezte, hogy most ugyanaz a gondolat hangzott el, mert a brasnyó ilyenkor ilyen nyilván nem tud figyelni, és ismeri azokat a jelzéseket ugyanakkor, és finom kis gesztusokat, amit meg kell tenni a másik felé, hogy alátámasz, hogy elhitesse veled, hogy ő igazából figyel.
3: Azt szoktam, aha.
4: Igen, de mikor ezt is meg sokszor mondja egymásra, hogy aha, akkor én már tudom, hogy vége, tehát elveszítettük őt. És akkor utána valamikor befejezett mindent, de szerintem nagyjából azt történik, hogy végig görgeti az Instát, tehát hogy semmilyen nagy horderei valami dolog nincs az egész mögött. Ugye a témát, leteszi a telefont, na szóval, akkor ott tartott, és elmondja ugyanazt még egyszer, amit én az előző 5 percben taglaltam, teljesen magamra hagyva az egész témában, hogy arra gyorsak az ilyen szituációk, de egyébként nem csak az, hogy unja, az a baj, hogy ez az életünk része lett, és észre se vesszük, ez a baj. Tehát, hogy nem csinálunk semmit, a megszokás, hogy megfogod a telefont, fölveszed.
3: Közben jönnek.
4: Begyújtod a kijelzőt, eloltod.
3: Nem csak az,
4: én
3: számtalanszor
4: veszem fel ezért is.
3: 3, jött 4 üzenetem. Most, amiótól van ez a megszólalás. Uh-huh. 4. Jó, mondjuk az egyik a reggeli
4: fontos
3: csoportban.
4: Vagy.
3: De ennyi. Igazából. No, tehát, hogy... És akkor aggasz, nyilván itt ülsz, nem tudod, hogy ki írt, valami baj van-e, tehát, hogy automatikusan mindig ránézünk a telefonra, én is ilyen vagyok.
4: Volt egy kocsmában egy
3: de
4: tök jó megoldás.
3: De örülök, hogy téged zavar, hogyha beszélgetés közben valaki
4: nagyon régóta, nagyon rég volt ez a hír. Szerintem 10 éve legalább, egy magyarországi kocsmában cikkeztek róla, hogy úgy alakították ki a korsó söröket, mert a korsókat, a poharakat, és nem csak sörre vonatkozzon ez, mint bármire, hogy nem volt egyenes a talpa, hanem hogy volt egy pici bevágás alul, és ezt kimondottan úgy tervezték meg, hogy pont a telefonoddal tud megtámasztani, tehát a telefonot csúsztasd be oda, alá, és akkor áll meg a pohár az asztalon, ezzel rá arra biztatva a vendégeket, hogy akkor ne telefonozzanak beszélgetés közben, mert ahogy leteszed a korsót, és nincs ott a telefonod, akkor felborul. Érted?
3: Tehát, hogy értem, ez nagyon jó, oda elmegyünk.
4: Max addig telefonozhatsz, amíg hogy szóval nyomod, vagy fogod a kezedben nyilván a korsót. Most nyilván vannak ugye kiutak ebből, de hát ezt folyamatosan nem fogod tudni csinálni.
3: Persze.
4: Úgy előbb-utóbb arra kényszerülsz rá, hogy amúgy tök kreatív és egy hasznos kis megoldás ez.
3: Igen. Azt mondják, hogy soha nem mondjuk azt, hogy nincs mit. Ez a kifejezés többféleképpen értelmezhető, és néha úgy hangzik, mintha azt mondaná, nem szívesen segítettem, nincs mit. Én szoktam mondani, hogy nincs mit, sőt, szerbül imádom mondani, szerbül mindig mindenkinek mondom, aki mondja, hogy hála, hogy nem anna csemu. Nem tudom, miért nagyon imádom ezt a kifejezést.
4: Nincs mit megköszönned.
3: Igen. Nem, de nincs mit, szerintem a nincs mit, az pont azt jelenti, hogy szívesen tettem, és nem kell megköszönnöd, mert szívesen tettem. Tehát abszolút nincs benne egy ilyen negatív, nem kelt negatív érzést. Tehát nem azt gondolom, hogy ja, azért mondta, hogy nincs mit, mert nem tette szívesen azt a dolgot.
4: Ne javíts, aki szóval... más hibás beszédét nyilvánosan. Én ezt régen csináltam. Középsulis koromban, meg ilyen 20 évesen folyamatosan emberekkel.
3: El is tudom képzelni róla.
4: Kijavítgattam mindig, és hangosan, tehát ilyen élszerűdő megjegyzéseket tettem, ironizáltam. Uh-huh. Leszoktam erről most már. Zecivel megmaradt ez a szokásom igazából.
3: Én a gyerekeknél szoktam csak, hogyha mondjuk véletlenül becsúszik egy suksük, akkor így rájuk szólok nyilván.
4: Vagy egy jó nákolás.
3: És az nem szokott. Most nem, egy belegó. Belegondoltam, felejtettem. Nem. Szokott. Így fogok ezen túl beszélni.
4: Miért nem úgy voltad, hogy hát azért nem szólnál ki rájuk?
3: Mint a Szuzi és tekergőben ez a kis hód, ez a szerbusz, öcsi, sajnos, szietek, öcsi, szuper.
4: Nekem a Family Guy volt, az nem így beszélt. Ez betű az ilyen. És,
3: hát itt is olyan, csak most nem tudom itt a mikrofontól így megsusogtatni.
4: A Family Guy-ban volt egy ilyen öreg bácsi, aki említett szembe a neve. Pedofil igazából. Egy idős ember.
3: Ja, ugyan, hagyja.
4: Mindig ilyen pedofil poénokat tettek be vele kapcsolatban. Mindegy, ő mondta, hogy az S-ös-ös-tünket
3: így besélt. Family Guy?
4: Azért, mert nem és volt, nem mert tudtam. A protkója, és akkor ugye ezáltal sípoltott neki a...
3: Nem bírtam soha egy részt se végignézni belőle különben.
4: Én nagyon szerettem.
3: Nagyon nem bírom.
4: De meg tudom érteni igazából, hogy ez ilyen felemás érzéseket vált ki. Én a South Park-kal vagyok így, hogy tudom, olyan, hogy jó, elhiszem szerettem. A zsenialitását, ugye rengetegszer, nem tudom, láttam jeleneteket, és, de valamiért is soha nem tudtam elkezdeni nézni, és továbbra is így vagyok ezzel, hogy nem visz rá a lélek, tehát hogy valamiért olyan...
3: Volt egy munkatársunk, aki... Jézus, úristen,
4: jó, most már ilyen régi is, pedig az is nyilván
3: volt
4: jó.
3: Volt egy pólóm, ami nők voltak, Simpson család is, ráadásul ilyen nagyon rikítós zöldöt, és nagyon szerettem azt, addig, amíg... Ez általánosul is voltam, és volt egy néni, aki vigyázott rám. És tudod, az egész úgy volt, hogy rá volt ragasztva az a kép. Te tudod,
4: igen, az jó, matrica. Amikor az ember megizzad, akkor úgy rátapad a testére.
3: Mi?
4: Az a bűanyag. Hát mert belülről is olyan fura az anyagod,
3: nem,
4: attól kezdve,
3: hogy ilyen néztek
4: ezek a módszerek.
3: Ja, nem. És volt egy néni, aki vigyázott a húgomra, és akkor ő gondolta ilyen kedvesen, hogy majd ő kivasalja itt a ruhákat, amik otthon állnak, vagy hát amik úgy megszáradtak, és kivasalt ezt a Simpsonos fősőmet is, úgyhogy a vasalót azt így végigeresztette ezen a képen, és az egész, tudod, az melegtől úgy szétolvat, meg a vasaló aljára ráragadt, akkor az a textil rész, azt is megvasalta még úgy, hogy a vasaló aljára rá volt ragadva a Simpsonos kép, és akkor ott is lett egy kis ilyen folt, úgyhogy igazából használhatatlanná vált. Ember egy idős néni volt, egy nyilván nem volt képbe azzal, hogy zajlik. És tök érdekes, most ez teljesen más téma, de ő például úgy járt hozzánk vigyázni a tesómra kézzet, hogy népviselt volt rajta mindig. Mindig ilyen szoknyákba jött. Autentik.
4: Au.
3: Gombos.
4: Le a kalappa.
3: Igen.
4: Arra nem vitetek fel ilyen, lehetett venni ilyen matricákat, amit te vasaltál rá a
3: népviseletre.
4: Nem, Simpson.
3: Nem, ez még nem jutott eszembe, de lehet, hogy megcsináljuk egyszer.
4: Vagy rejt volt, úgyis ilyen több réteg szoknya van, nem? És akkor, hogy ezt figyeld, és akkor fölemel, és ott váltod az alsó szoknyád.
3: Hát ez milyen jó lenne.
4: Nem illik felnőttek között becézgető szavakat használni. Te ácska,
3: mi?
4: Kicsinálja ezt egyébként. Te ácska, ilyenek vannak. Tortácska, kávécska. Jó, mégis van az a típus ember. Ez?
3: Egy kis munkahelyi vagy felnőtt társalgásban kínos, de egy kisgyermek és anyuka szájából még elmennek ezek a kifejezések.
4: A felnőttek között elvileg nem. De mindegy, ez a becézgetés.
3: Hát, most én ezt soha nem mondtam. Kész egy kis kávécskát? Egy kis pogácsácskát?
4: Kávéka. Én azt szoktam mondani, hogy kávéka, de hát ez ilyen poén.
3: Hát jó, de ez poénból persze.
4: Igen, nekem nem annyira zavaró. Ez a becézgetésről most eszembe jutott az a videó, amit tegnap egyébként küldtem nektek is. Ilyen belső kis csoportban ugye terjednek a mémek, videók az új rendőrautókról, a kis Fiat 500-asokról.
3: Igen, ezek nagyon cukik amúgy.
4: Nagyon cukik, és akkor itt levideózták az egyiket, ahogy így félkörben így megfordul az úton, és mindig ilyen hangot adnak hozzá, bejátszom nektek.
3: Jaj, ne!
4: Ilyen hangot adnak hozzá.
3: Ja,
4: és imádom egyébként ezeknél a videóknál komment szekciókat. Írta valaki, tehát hogy így képzelik el, hogy ezek a rendőrök, akik ezzel az autóval mennek, azok így kommunikálnak, hogy dokumentíts neki. Meg következő komment. Lics nincs kártics, na prégledics. Zseniális egyébként. Okay. Na mindegy, szóval ezek a kicsinyítő képzőségek is ütyűrűzős kommunikációkat. Alapvetően én az ilyen nagyon fancy, ilyen nőknél, ez a nőci, tudod, akire ezt mondod, az a típus, hogy azoknál tudom ezt elképzelni, és náluk szerintem az ilyen bosszantó tud lenni. Előbb-utóbb, hogy olyan,
3: tudod, ez az ilyen
4: sok már.
3: Puszika, kácska, mácska, de akkor ugye X-el írják, ha írják, akkor ugye egy puksika.
4: Hidegveríték. Úgy gyerekek.
3: Ne kívánjunk jó étvágyat.
4: Jó a műsor, Zoli. Köszönöm, Gábor, kitartó. Két ugye hangoztattam egy időben, hogy mindig, amikor Zecivel voltunk, tényleg éveken keresztül kb. Csak őt szólították meg. Jó, hogy nem úgy mondták már többen számban, hogy szevasztok, Zecik, vagy nem tudom.
3: Igen, tudom.
4: Én szóvá tettem, és akkor Gábor azóta ilyen töredelmet, tényleg alávetette magát ennek, és azóta mindig nekem dicséri meg a műsort. Köszi, Gábor, hogy odafigyelsz a részletekre. Egyébként magyarországi magyarok folyamatosan mindent becéznek, és nagyon idegesítő. Gábor ezt is hozzátette még. Hát igen, ott alapvető. Ez egy picit így megfigyelhető.
3: Lehet, hogy jellemzőbb, igen.
4: Azt hát is volt egy kolléganünk is egyébként, aki alapvetően magyarországi, tehát ott a magyarországi csá köszönő mód, és azt is becézve mondta, azt mondta, hogy csáci.
3: Csáci, igen, aha. Csáci.
4: Most már ezt félre lehet hallani az utóbbi, ugye kicsit ilyen hát a tüntetős hullámoknak köszönhetően, ugye, tehát hogy alapvetően most van egy áthallás. Ne értsetek félre, de alapvetően igen, tehát hogy van egy ilyen közös köszönési mód. Tehát még azt is becézik, azt a két betűt. Három, jó, oké, csének, csé miatt.
3: Igen, nem baj, csáci, igen, megmaradt itt. Elterjesztette
4: Magyarországon
3: itt
4: ez divat, más is írja. Nekem hány ingerem van a becézgetésektől, ezt hozzátette még Mihály.
3: Nekem az az érdekes egyébként, amikor így bejelenti mondjuk egy házas pár, hogy mi lesz a gyereküknek a neve, és akkor mindjárt azt kérdezik, hogy ez lesz a neve, hát oké, hogy hogy fogjátok majd becézni? Mert ugye ezt a nevet nem lehet becézni. Miért kell mindenkit becézni? Most mit tudom én, elneveznek egy gyereket mondjuk Botonnak, és akkor, hogy hát hogy fogjátok becézni majd? Botontka?
4: Vagy, hát ez a Boti,
3: tudod? Hát jó, most nyilván Boti, most igen, a Botonnak van ilyen becézés, de vannak tipikusan olyan nevek, aminél úgy nem tudod elképzelni, hogy hogy fogod becézni.
4: Uh-huh. Engem úgy becéztek, hogy a vezetéknevemet mondták mindig.
3: Igen.
4: Santa!
3: Igen.
4: Itt volt, így kérdezték is még a nagymamánt, hogy itthon van a Santa? És így mondta a nagymamám, hogy nem tudom, prelcsec, mindjárt megnéz. Úgyhogy...
3: Vannak olyan házastársak itt cégen belül is, akik vezeték néven szólítják egymást, az neki olyan érdekes mindig.
4: Nálunk ez így meg is maradt alapvetően ez a szokás.
3: Sőt, pannonon kívül is ismerősöm, aki mondjuk a férjét a vezeték nevén szólítja. Ez tök érdekes. Na mindegy.
4: Én is ismerek ilyet, az olyan szokatlan. Igen.
3: Na, azt mondják, hogy ne kívánjunk jó étvágyat, ez marhaság egyébként, mert az étkezés társasági esemény nem az éhség csillapításáról szól. Jobb, ha azt mondjuk, hogy remélem ízleni fog. Ez finomabb, figyelmesebb gesztus. Jó, hagyjuk.
4: Na, igen. Ez már igen. Magyarországi cikk. Valaki írta, és nem is tudom, hogy beolvassa még az ából, de végül is alapvetően megfogalmaz ezeket a gondolatokat, amit mi is megszoktunk, és talán általánosított, hogy vajdaságiakról. Arra célozunk, hogy van különbség a vajdasági magyar, meg a magyarországi magyarok között. Mentalitásban is. Itt a hallgató ezzel kapcsolatban, hogy magyarországi magyarok tisztelet a kivételnek alapból idegesítőek a mentalitásuk. Igen, tisztelet a kivételnek, tényleg van nekem is sok magyarországi ismerősöm, aki ottani és nem idegesítő is minden rendben van, tehát nyilván van kivétel, de akkor is van egy általában megfigyelhető jelenség ugye velük kapcsolatban, ami viszont ez, ami elsődlegesen lejön ugye számunkra, vajdasági magyarok számára. Ne feszengél, hogyha csönd van. A csönd miatt nem kell feszengeni.
3: Igen, az ilyen kínos csend, az nagyon-nagyon gyilkos tud lenni. Viszont nekem se, igen. Pont ezt akartam, hogy az utóbbi volt, időben már úgy elengedtem. Tehát, hogyha van, akkor úgy...
4: Hallgatom, hogy nincs gáz. Hát akkor el vagyunk. Igen.
3: Meg akkor lehet nyomkodni a telefont.
4: Mobil mögé, igen, akkor van egy ilyen védőbástyád, egy fal,
3: gyorsan úgy
4: csinálsz, hogyha
3: valaki hív, nagy, bocsánat, ki kell mennem, és akkor így... felemeld a telefont.
4: Igen,
3: és...
4: igen, az is jó. Fogadd el a bókot, nem kell vitába szállni, nem kell annyira, tudod, ilyen álszerénynek lenni, hogy jaj, hát nem, de nem, hát ez... De ilyen egyébként ez a nincs mit. Egyébként, amikor valaki megköszöni, ez is egyfajta bók, nem? És akkor lehet, hogy a nincs mittel kicsit úgy elutasítod, tehát úgy kimented gyorsan magad abból a szituációban, hogy nem fogadtad el a bókot, hanem azt mondtad, hogy jó, nincs miért, tehát megtennéd, vagy jaj, ne mondd ezt, hát természetes, vagy tudod, ilyenkor vannak ezek az ilyen reakciók. Holott lehet, hogy egyszerűen csak el kéne fogadni, és nem tudom, viszont arra még nem tudom, hogy arról, hogy lehet jelzést adni, most nem tudom, elfogadtad a bókot.
3: Várj, ilyenkor, hogyha valaki megdicsér, hogy mondjuk, mit tudom,
4: hát jó, akkor van egy
3: vagy...
4: köszönöm a végén, de amikor mondjuk valaki megköszön valamit, és úgy igen. Bókol, kvázi, egy köszönömmel a végén, akkor arra már nincs már
3: hát
4: mit megköszönni.
3: Hát semmi, azt mondom, szívesen is kész, ennyi.
4: Ja, szívesen.
3: Mi? Köszönöm, hogy köszönöd? Hát nem,
4: hát,
3: szívesen.
4: Hát, hogy azt mondod, hogy befogadtam a bókodat.
3: nem úgy gyereket, kérlek.
4: És így... Megérinted saját magad.
3: Nem kell. Köszönjük szépen, nem kell, Zoli. Nem így túlzásba. Ez egyébként érdekes, hogy ugye fogadja el a bókokat. Mi nők hajlamosak vagyunk arra, hogyha tök mindegy, akár ha egy munkatársnőnk oda jön, és azt mondja, hogy jaj, milyen csinos vagy ma, akkor én nálam ez így nagyon gyakori volt, hogy mondtam, hogy így jaj, nem, hát most nem volt kedvem annyira kiöltözni, vagy jaj, hát igen, köszi, de azért úgy mindig oda teszek valamit, hogy de jaj, a hajam az meg most ma hogy áll, mert elaludtam, vagy tudod, tehát mindig úgy ledegradáltam magamat. És mi nők erre hajlamosak vagyunk, és aztán így rájöttem, hogy ugyan mi bajom van, miért? Most ha megdicsének, azt mondom, hogy köszönöm, vagy ja igen, hát ezt a ruhát nem tudom, most tegnap vettem, vagy mit tudom én, tehát hogy miért kell mindig, tudod, hogy kellemetlen az, hogyha valaki megdicsér, és amint megdicsérnek, akkor te elkezded saját magadat így ledegradálni. És igazából nem kell.
4: Hát ez a
3: csinos vagyok, akkor csinos vagyok. Ha meg nem vagyok, akkor nem áll szerénység, hanem ilyen kellemetlen, tudod, hogy Jézus Isten, most így, igen, hogy így, fú, most azt mondták, hogy nem tudom, milyen csinos vagyok ma, és akkor tudod úgy, nem tudom, milyen furán érzed magad. Nem tudsz, hogy reagálni rá, és akkor úgy reagálsz rá, hogy elkezded magadon, nem tudom én, magadról elmondani azokat a dolgokat, amik meg mondjuk nem jók, hogy most jaj, de hát a fülbevalómat meg otthon felejtettem, de szóval akkor már ezzel is egy kicsit úgy enyhíted ezt a kellemetlen helyzetet.
4: Miután 50 perce beszélünk, azt javasolnám, hogy és folytatódik még a sor, és amúgy tök jó témakörök jönnek a folytatásban. Maradjunk annyiban, hogy anyjál.
3: Anyjánál.
4: hogy tartunk egy pici szünetet a témában, aztán pedig folytatjuk ezzel.

0: Escort. Hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Egész női létbe nekem a kedvencem, és ami haláli, ezek a jelzések. Ezek a jelzések, ezt tényleg minél előbb elfogadják a nők, hogy ez hülyeség, annál könnyebb lesz az ő életük is, meg mindenki más élete.
5: De milyen kokettálós jelzések?
4: A kokettálós jelzések. Ez a kedvenc téma. Hát de én küldtem a jeleket. Aha.
5: Ja, azokat ti nem vágjátok.
4: Hát persze, hogy nem vágjuk.
5: Azt én észrevettem. Neki volt olyan, hogy tudod így...
4: persze, hogy nem.
5: Volt egy lány, aki így, na, így nagyon így bejött neki egy fickó. És akkor úgy én jobban utam mindkettejük, és akkor tudod már, hogy utaltam. Hát de mondom, látod, hogy mondom, mit csinál a lány. Hát
4: na,
5: mondom,
4: hogy
5: látod a jeleket.
4: Kicsit mélyebben mesélj.
5: Hát így, ugye most, mit tudom én, mondjuk, van egy csaj, akinek te nagyon bejössz. És küldi feléd a jeleket, és te nem látod.
4: Nem.
5: És én tudom, hogy nagyon össze szeretne jönni veled. És akkor én mondtam ennek az ismerősnek, hogy figyelj, mondom, itt van ez a csaj, hát nézd meg, hát odáig van érted, hát küldi a jeleket, aha, és akkor milyen jeleket.
4: Na, és mik voltak
5: mondom,
4: a jelek?
5: Hogy milyen jelek? Hát mondom, nézd meg, és tudod ezt, hogy mit ír, hogy ír.
4: Mit ír, hogy ír?
5: Hát itt álljunk is meg egy üzenetbe. Szóra.
4: Hogy? Hogy ír valaki, hogy a kokettálni akar?
5: Hát most az helyzettől függ, most konkrétan ezt nem tudom fölidézni, hogy hogy írt az a lány, de hogy... Hát megvannak
4: jó,
5: a praktikák. Ne.
4: Jó,
5: hát
4: okay.
5: Megvan a testbeszéd, és elmentik valahova innen.
4: Testbeszéd? Viktor, hallod? Viktor? Figyelsz azért, hogyha ül veled szembe egy nő, és olyan csinál, hogy... Az egy jel. Tehát küld egy jel. Oké, ezt megegyeztük. Férfiak, jegyzeteljetek.
5: Ez most a jaj, jelenti, hogy jaj, igen? Nem tudom, mit csinálok majd hétvégén. Akkor ez azt jelenti, hogy... veled szeretne valamit programozni, és azt várja, hogy te azt mondd, hogy jaj, figyelj, menjünk már valahova a hétvégén, érted?
4: Igen. Hát erre nem azt kell válaszolni, hogy jaj, nem tudsz mit csinálni a hétvégén, jaj, de én pont a haverokkal megyek sörözni, jaj, de jó, látod, nekem van programom.
5: Te igen, meg, na meg... hát ez rossz válasz.
4: Te szerencsétlen, te meg otthon fogsz ülni magad, és sírsz sarokban. Így nem fogtuk.
5: De egyébként még sokkal egyszerűbb nyilván, amikor egyértelműen leírod, vagy elmondod, hogy mi van, vagy mit akarsz.
4: Jó, van az, különben rohadt béna. Az nagyon béna. Mit? Az, hogy kell lesz nekem.
5: Ilyen. De nem így.
4: Nem? Hogyan lett? Mesélj.
5: Igen, nem tudom. De te elmondod, hogy mit akarsz. Elmész egy csajjal, és azt mondod, hogy figyelj.
4: Igen.
5: Nem, te ez is ez van. Én az életemnek ahhoz a szakaszához érkeztem, hogy...
4: Jézusom.
5: És elmondod, hogy...
4: Amúgy lehet, hogy könnyebb lenne. Lehet, hogy könnyebb lenne.
5: Csak itt a nő meg elkezdene filozofálni. Hát, én még is, nem állok készen. Még élni szeretnék.
4: Nem állok készen.
5: Vagy azt mondja, hogy igen, jó, és akkor amikor már összejöttetek, akkor így azt mondja, hogy ja, különben meg nem szeretnék férhez menni. Ja, nem akarok gyereket, mégse csak szivattalak. Igen. Ja, nem tudom, ezt meg ezt nem így akarom, mégse tudod,
4: hát hogy igen, ezt ismerjük. De figyelj, az egész, az túl magas labda lenne, és ezt fel se dobom, de nem is adom meg a lehetőséget, hogy játsszuk el azt, hogy például most te próbálod nekem SMS-en keresztül, vagy SMS-en mit mondok ki? Hát, ma már nem küldök, Instagramon, vagy valahogy érztek-e, hogy próbálnál jeleket küldeni, vagy akár elmagyarázni, hogy akkor itt az idő, de akkor játsszuk-e Viktorral, neki ír, jó?
5: Jaj, nem tudom, várj.
4: Hogy akkor mit? Hogy?
5: De mi ismerjük
4: tehát Viktorral
5: egymást?
4: Ismeritek egymást, és most szint vallasz neki, de ne ilyen...
5: Én?
4: Igen, de hát mondd
5: hát
4: el neki...
5: Hát a Viktor vajon szint nekem.
4: Nem. Nem, mert most, nem, mert azért, mert most már benne vagy a korba, ahogy mondtad az előbb,
5: ja,
4: és most már nem játszol.
5: És szeretnék gyerekeket,
4: most
5: meg
4: ilyesmi? Nem, hanem most már, nem akarod eljátszani azt, hogy küldöd a jeleket, hát, ha érsz, mert küldöd már két hónapja, eleged van, le akarod tisztázni, hogy vagy lesz ebből valami, vagy ne. Mi tisztek, hogy kisapám most már itt az idő, most vagy soha?
5: De volt valami előzmény, vagy semmi? Csak annyi, hogy ismerjük
4: ismeritek egymást. Te küldöd folyamatosan két hónapja jeleket, semmit
5: ja,
4: nem
5: és
4: reagál.
5: Nem reagál?
4: Nem.
5: Hát, hogyha semmit nem reagál két hónapig, akkor nem írok neki utána.
4: De most ez az én szituációm, írsz neki.
5: Jó, azt írom neki, hogy figyelj, Viktor!
4: Májó!
5: Biztos azt hittem, hogy hülye vagyok, hogy most ilyenekről írok, de eltelt két hónap, és reménytelenül várom, hogy válaszolj nekem. Viszont érzem azt, hogy van köztünk valami, úgyhogy szeretném, ha konkrét választ adnál arra, hogy folytathatjuk ezt a kapcsolatot valamilyen komolyabb formában, vagy sem. Ennyit írnék.
4: Ez nem rossz. Itt van a... De Rita fintorog. Ez rossz? Rita, gyere be, te mit mondanál?
5: Gyere ide, Rita.
4: Gyere.
5: de Viktor, neked is be kell jönnöd mindjárt, mert válaszolnod kell a kérdésedre.
4: Jaj, de imádom, amikor mindenki be. Szia, Rita!
5: Rita, Rita, jaj, nagyon sok cuccom, te tiszta cirkusz vagy.
4: Jaj, jó, kapcsolatok, mert szia, üdvözlünk itt köztünk. Rita,
6: hello,
4: neked jó...
6: Közben te, egy másik műsort szerkeztek, de nem baj.
4: Igen, te mit írtál?
5: Hát az eszemet, hogy itt jobb
4: te a hangulat. Te hogy írnál? Te milyen üzenetet írnál ugyanerre a szituációra?
6: Hát ilyen férfinak soha.
5: Hát ez ilyen, az, nem. De most belekényszerít.
6: Szerintem a férfiak képzelődnek ilyen, szerintem te szeretnél ilyen üzenetet kapni. Ha női szemmel nézed, soha nem fogsz ilyen üzenetet kapni, legalábbis soha nem.
4: Hogy éritek el, hogy észrevegyék már tényleg? Hogy éritek el, hogy a férfi tényleg fogja ezeket a jeleket, mert a klasszikus jeleket soha nem fogja fogni, ezt ti is tudjátok.
5: Na, bénák vagytok.
4: Fejtsétek meg.
6: Bénák vagytok egyébként.
5: Hogy fogja a jeleket a férfi? De nem, nektek egyértelműen kell mondani egyébként.
4: Na,
5: de soha nem úgy szerintem, hogy a nő ír mondjuk egy ilyen konkrét üzenetet.
4: Pedig mennyivel
6: nem, én is egyetértek az Anette, ha 2 hónapig nem veszi a faszi jeleket, nem.
4: Jó, akkor megfordítom, jó, mert úgyis kihúzom belőletek. Akkor viszont ti milyen üzenetet várnátok el? Mi az, ami nem túl tolakodó, nem túl direkt, amire azt mondjátok,
6: de várjál, nem vágom, a szitut férnél vagyunk, meg ilyenek?
4: Nem vagy, nem.
5: Ja, várj, mert akkor úgy mondja, férnél van, és akkor megmondja, hogy mit írjanak.
4: Most nem a mindennapokról beszélgetünk, Rita,
6: hanem... Fikció, oké.
4: Fikció! Fikció!
5: Férjedet is itt láttam az előbb a folyosan. Küldjük le, hogy főzök kávét.
4: Robi, te is gyere, mert tudod? Szóval, mi az, ami nem tud, tudod, hogy hol az a határ, ami még nem tud tolakodó, amiről azt mondja, hogy nem tud direkt, kellünk, na, az milyen lenne?
5: Ez attól függ egyébként, hogy ki az, aki ír. Most ez teljesen független mindentől, azért, mert mondjuk nekem volt olyan, hogy írtak, tehát most nyilván a rádió miatt hallgatók írnak, és akkor tudod, amikor valaki nagyon erőteti ezt a vacsora témát, vacsora,
6: kávézó,
5: akkor már az is idegesítő igazából, mert hogy nem akarom, hogy írjon. Tudod, de amíg azt akarom, hogy valaki írjon,
4: igen,
5: nem most nem akarom, hogy írjon, senki nem, igen, akarok, hogy írjon, akkor meg mi az, ami nem tolakodó? Uh-huh. Hát ez a normális, nem tudom, tudod, hogy úgy. De úgy, hogy nem volt még semmi randi, semmi ilyesmi?
4: Nem volt.
5: Ne legyen ilyen nyálas, az biztos, tehát nehogy nekem ami olyat írjon, hogy...
4: Azért vannak, igények vannak, erre kíváncsi vagyok.
5: Szempilláid, nem tudom, én úgy kunkorodnak, hogy csak erre tudok gondolni, hogy nem tudom. Hát azért ne írjon ilyeneket.
4: Viktor, ezek nem normális. Na mondjatok egy példát, milyen üzenetet írnátok magatoknak? Amire azt mondjátok, hogy na ez egy jó üzenet.
5: Úristen, várjat ezzel, kell idő, addig valamit beszélj. Még gondolom.
4: Nem, nyugodtan Rita, te is tényleg. De azért ez nagyon érdekes dolog, mert azt nem mondhatom, hogy jaj, de jó néző ki.
5: Hát ilyet, csak hát ennyit, ne, de azt írhatjátok, hogy jó nézünk ki. Igazából.
4: Jó. Igen.
6: Én mindenképpen személyes találkozóra invitálnék, mert abból már tudsz konkrétan válaszolni. Tehát, hogy most nekem üzenetben valaki leírja, hogy nem tudom, én tetszel, vagy nem tudom, az már a túl old school vagyok én ehhez. Nem?
4: De Rita, azért, mert tudod, valahogy az üzenetből ki kell, hogy derüljön, hogy most megéri nekem azt a vacsorát kifizetni, vagy nem?
6: Hát, ha így állsz hozzá, hát, a kukám, ugyanaz, akkor nem megy el veled senki vacsorázni.
4: Nem én.
6: Hogy megírje, vagy
4: nem sem. Nem szól abban, szóval én a férfiakat képviselem, én fizetek, tudját.
5: Ja, férfiakat képviselem. Jó. Nem na, tudom, egy ilyen kis szolid üzenet.
4: Nehéz,
5: ez, hogy figyelj, basszus, az, hogy azt írt,
4: Viktor,
5: hogy...
4: Viktor, majd elmondom,
5: azt írt,
4: mi történik.
5: Most úgy, de ezt úgy fogom most elképzelni, hogy te mit írj egy nőnek. Mert most az, hogy nekem ki ír mit, most ezt nem tudom úgy elképzelni, mert nem akarom, hogy írjanak.
4: Jó.
5: Hanem írd azt, hogy...
4: Na, csak már...
6: Szépen kunkorodik.
5: Fogytán az időm.
4: Fogytán az időm.
5: Kezdhetném.
4: És mivel jobb, nem volt?
5: 40 pluszos vagyok. Kell egy asszony.
6: Nem,
5: te vagy a tökéletes megoldás.
4: De nem én vagyok,
6: nem,
4: itt a történet.
6: Te figyelj, tudom, te motorozol. Tudom. Hát hívd el motorozni a csajt.
4: De én biztos, lányok, hogy... Nem, félrejtek.
5: Nem,
4: én nem vagyok bajban, nem az a baj, hanem az...
6: Adok én ötleteket.
4: Itt most az a probléma, és Viktor röhög, már mindjárt sír, azért, mert az a történet, az a történet az egészben, hogy megpróbáltad titeket egy olyan szituációba hozni, hogy ugyan mondjátok el, hogy szerintetek mi lenne az az üzenet, amit aminek ti kaptok egy férfire, amire azt jártok, hogy na, ez kreatív, ez funny, ez szuper, ez végre valaki írt, és az a baj, hogy nem tudjátok megmondani, mi lenne az, ami
5: igen,
4: nagyon cool lenne.
5: Igen, azért, mert nem tudom most magamat ebben a helyzetben beleképzelni egyébként, hogy most minek örülnék, mert nem örülnék semminek. nem tudom, ilyen, csak ilyen egyszerű, semmi túlbonyolítás, ne legyen gicses, ne nekem itt ilyen naplementét veled akarom nézni, nem tudom hol, azt majd elmegyünk is megnézzük. Tehát, hogy ezt nem kell leírni.
4: A szeméből látom, Rita azért szeret csillagokat nézni.
5: Én is, én ilyen romantikus típus vagyok, de nekem ezt ne írják le. Nekem ezt ne írják le.
4: Persze, tudom, hogy az sem mindegy, de ki hogy... az, akivel csillagokat akarsz nézni.
5: Tudod, ez az ilyen... Nem tudom.
6: Mit akarsz kihúzni?
4: De nem, hanem az, hogy tudod...
5: Nem tudom, milyen üzenetet kapnék, ilyen... Szia!
4: Lányok, de bajban
5: nem
4: vagytok,
5: tudom, nekem leállt az agyam.
6: Hát ilyen, ezt nem lehet szerintem csak üzenetben. Tehát kell a személyes kontaktus ahhoz, hogy te leszűrt. Ha most például a Viktorról beszélünk, és itt két hónapja, nem tudom én, történnek a, nem tudom én, oda-vissza beszólogatások, és akkor annak a következménye már mondjuk esetleg lehet egy üzenet, hogy nem tudom én... finom kávét főztél reggel, köszi.
5: Na, itt van, jött egy üzenet. Akkor...
4: Na, milyen üzenet?
5: Zeci, Anett azt akarja mondani, hogy a nő kéreti magát. Hát ez igaz, igaz? Igen.
6: Hát persze, erről, hogy kéreti
4: tudja
6: magát. Legjobb,
4: hogy erről, ha valaki tud mesélni, akkor én szerintem erről tudok mesélni.
5: Azt igaz, igaz.
4: De hát ez azért ezt alátámaszhatja. De a lényeg az, hogy oké, és akkor személyes találkozó. Oké, léphetünk tovább. Személyes találkozó, első találkozó.
5: De üzenetben is randi. Mondjuk például nekem lehet mondjuk olyan, hogy tudod, valaki nem tudom, kint van külföldön, és akkor azt mondja, hogy na érted, hazaköltöznék, nem tudom. És akkor azt már, hogy mondom, hogy ez már olyan oké. Nem? Tehát, hogy azért úgy már írjon, az már mindjárt valamit bizonyítson, igen, úgy rögtön is.
6: Hát valamit igen, mindenképpen. Tehát, hogy nagyon kell, hogy akarja a pasi, szerintem, és ez az üzenetből is kell, hogy érződjön, hogy akarja.
5: Igen, nekem volt egyszer egy olyan sztori, mert most én személyen sztori, de elmesélem, hogy így valakivel így együtt voltam, vagy hát így tudod, így ment csak az ilyen kokettálás. Humusz.
6: Humusz.
5: Fogatok a nyelzöldségeim.
6: Jó van.
4: Őrületi, mi van
5: és
4: majd?
5: Akkor utána így mondtam, hogy de hogy én nem szeretnék így semmit igazából, ezt és mondtad? Akkor én elutaztam, igen, és amíg én elutaztam, addig az a valaki már rögtön valami másik nővel ment valahova, és akkor tudod, ebből tudtam már, hogy ez nem komoly, vagy hogy mondjam, tehát hogyha te mondjuk szeretnél velem összejönni, és én azt mondom, hogy figyelj, Zeci, meggondoltam magam, de az nem jelenti azt, hogy egy hét múlva is még meg vagyok gondolva. Lehet, hogy tudod, lehet, hogy jössz. Én nem azt akarom, igen, hogy akkor te utána jövő hét kedden már mennyi vagy másik nővel, hanem ostromolja.
6: Sajnálom, hogy nem ül itt a Kartali, mert mi ugye egyébként együtt kezdtünk dolgozni a Szabadkai Rádióban még annó, most a férjemről beszélek.
4: Igen.
6: És évek...
4: Kartali!
6: Igen, mindenki megszól azért, mert így jó, mert hogy előbb kollégák voltunk, és csak utána lett ebből valami. Évekig mondtam neki a nemet. Évekig, emberek.
4: Évekig.
6: Fogalmam sincs, hogy győzött meg róla, hogy a felesége legyek. Köszönöm az életemre.
4: Én is Isten.
6: Őt kell megkérdezni.
4: Szörnyű dolgokat csináltak a férfiakkal.
5: Kaptam szóval egy ilyen képet.
4: Igen? Miért képet?
5: Mikor azt hiszem, hogy jó vagyok a csajnál, erre rám köszön, hogy csókolom.
4: Ja, igen. Azon gondolkoztam, és akkor a másik pedig akkor azt várjátok el, hogy miután már akkor megtörténik a személyes randevú, akkor ott határozott magabiztosság, barna hang, mély szemkontaktus.
5: Hát csinos ruha, amiben nem látszik a kis hájam, mondjuk. De ilyen laza
4: most
5: csinos.
4: Most arról beszélsz, te milyen beszélsz?
5: A nő milyen.
4: Á, ja igen, a milyen.
5: Laza, nem kell túlöltözni.
4: Igen.
5: Ne az legyen, hogy most körülhúzza a legnagyobb magassal.
6: Attól függ, hogy mire vagy invitálva.
5: Hát olyan helyre nem leszünk invitálva.
6: Nem tudom, az VK hív motorozni, akkor nyilván nem kis izé, nem tudom, hogy milyen ruhába mész, ahonnan kilátszik minden, hanem akkor nyilván egy hosszú
4: szűk
6: noci,
4: vagy
6: a magas sarkhoz, jól van. Milyen fajta nőkre buksz VK-t, de akkor rossz helyen próbálkozol.
4: Én mindenben megtalálom a
6: kellőt.
5: Ez azt jelenti, hogy most már bármi jöhet. Mindenben megtalálom a kellő.
4: Én csak nyitott vagyok, ennyi. Semmi baj.
7: De most száfoljatok meg. Ha nőnek tetszik a férfi, akkor az írhat bármi, tehát lehet nyálas üzenet, bármilyen, akkor is tetszeni fog a férfi.
5: Igen, ha nőnek tetszik a férfi,
7: ha nem tetszik, akkor férfi bármit lerakhat az asztalra.
6: Ez így van,
7: ha
6: nem
7: üzenet.
6: Tetszik, az
5: ez
6: igen.
5: Így van. Ez így van. El kell mondanom egy üzenetet, ez így van egyébként.
4: Először is, bocsánat, ne felejtsd, először is Viktor,
5: kihagytuk a horoszkópot, amúgy
4: Viktor
5: nem is baj.
4: Nagyon ritkán szólal meg, brutális dolgot mondott, és hölgyemről, hogy milyen hangja van.
5: Igen, olyan ilyen sejtelmes, hát ez már egy jel volt szerintem nekünk.
6: A fülünkre
4: egy milyen hangja van? Ilyen. Azt a mindét, lányok, rögtön itt, mert tiszta vörösség.
5: Van egy észrevétlám, így szóval a mikrofonban.
4: Na, mi történt? Milyen üzenet?
5: Ez egyébként igaz. Tehát, hogyha nem jön be, akkor nyilván írhat bármi. Tehát, hogy ott az...
6: Én neked nagyon fontos egyébként a helyes írás. Tehát, hogyha a pasi helytelenül ír, akkor így... mondhat akármit, csókolom.
5: Igen, magyar tanárok előnyben.
6: Nem, mondjuk nem árt elolvasott néhány
4: könyvet. Tanítóvárzi.
6: Bocsi, neked még nem iskolás a gyerekem. Úgyhogy...
5: Nálunk tanítónénik vannak, úgyhogy...
4: Igen, igen, igen. Írja az egyik hallgató, szia, nincs kedved egy bor mellett megismerkedni velem?
5: Jó, ez mondjuk oké, okay. ez oké. Ez korrekt. Okay. Igen, ebben, hogy minden benne igen, van, bor igen, az igen, szuper, igen. Az jöhet bármikor. Igen, ez jó. Most ez egy kicsit kibeszélés, de én kaptam egy, hát néhány évvel ezelőtt egy üzenetet, egy hallgató írt nekem igen. Egyébként. Szoktak hallgatók írni, nektek is írnak.
4: Nekem nem olyanokat.
5: És akkor tudod, hogy, hát, de, hogy akkor nem tudom én ilyen. Egyszer egy hallgató írt nekem igen. Egyébként. Szoktak hallgatók írni, nektek is írnak.
4: És
5: akkor tudod,
4: neked.
5: Hogy hát de, hogy akkor nem tudom én ilyen. Egyszer tudjátok, még valami csávó rám szállt, és egyszer csak azon kap,

0: igazából, hogy így még ebből úgy szerintem ki is alakulhatna valami, hogyha részemről rendben van, és akkor írom, hogy mondom, ne haragudj, mondom, nem, meg mondom, mondom, foglalt vagyok, tudod, meg nem tudom, és
1: szombaton.
0: Írta, hogy, hogy nem, nem, és akkor írta, hogy jaj, de milyen kár, nem tudom, mert hogy igazából neki az nem is akadály, hogy nekem gyerekeim vannak, meg nem tudom, de tudod, hogy ilyen tök korrekt, szép, és én szép. Megírtam neki egyértelműen, hogy mi a szitu, és oké, tehát hogy ennyibe maradt az egész, de hogy tudod, hogy lehet ez normálisan is, nem kell mindjárt, hogy...
2: Na, ez egy normális hozzáállás egyébként szerintem, és ez egy szép kezdeményezés egy pasi részéről.
0: Teljesen rendben volt.
2: Jó, egyébként szerintem a gyerekes anyukákat, tehát így, hogy nem nincs útba a gyerek, tehát abszolút meg lehet ezekkel fogni a nőt, szerintem.
0: Ezzel meg lehet, de tudod, mi az igazság, tehát egy fickó, akinek mondjuk nincs gyerek, és egyszer csak itt
2: odavágít
0: az három gyereket, szerintem ott így egy hónap után azt mondja, hogy ám én gondoltam magam.
1: Vannak üzenetek Viktorra, ne hülyeskedj. Laca azt mondja, igazából a Viktornak, a nők döntenek mindig. De hát ez egy ilyen történet.
0: Amúgy ez igaz.
1: Igen, szerintem. Ez benne van, hát nyilván akarják, vagy nem. És Tihi azt mondja, na ilyen téma kell, hogy Viktort is halljuk. Igen. Úgyhogy ennyi. Hölgyeim és uraim, történelmi pillanathoz értünk, amikor is Viktor meg... Különben én nagyon örülök, hogy megszólaltál, Viktor, le a kalappa. Láttam, hogy jeleztél valamit, nem tudtam elképzelni, hogy mit jelzel. Hát nem tudtuk, hogy jön a nagy pillanat. És,
0: várjátok, az hát kiment adásba?
2: Fülesbe. Persze.
1: Ez adásba volt? Igen.
2: Adásba volt, igen.
0: Jézus, nekem most esik, hát komolyan.
2: Fent volt a füles, ott volt a mikrofon, igen.
1: Viktor az adásba beszélt ma.
0: Viktor! És mindjárt ilyen hangon? Hát itt a női hallgatóink most mind beadták a váló peres cuccokat.
1: Te hallottad, hogy mondta? Hogy mondta ezt neked? Viktor! Megszólaltál, Viktor! Ennyit ér! Ezért éri meg rádiózni, Viktor! Én mondom neked, hogy beszélj!
0: Hát neked aztán nagyon megérte eddig.
1: Ó, hát az, hogy én is azért fantasztikus döntéseim, az egy másik történet. Az
0: ezt úgy mondtad, mint hogyha nem tudom, Jennifer Lopez lenne a feleséged is.
1: Á, volt te keverik Jennifer
0: Lopez. Jennifer Lopez. Hogy ezt az vekán? Hát.
1: Hölgyes uraim, na hát akkor a két madarunk az nem másik Viktor.
0: Nagy biztatás.
1: Hát milyen jó. Meg Rita is beugrott, mert nem bírta ki. Ez egy
0: ez egy ilyen rögtönzött megszólalás.
3: Reklám. Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: drágaanett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: De hogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabari ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsójáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
4: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
5: Pannó reggeli.
6: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. És ugye vannak ezek a műsorok, amik nekünk úgy közepesen vannak meg, mert de tudom, hogy sok hallgató hát ezen nőtt fel. És akkor beszéljünk erről, mert közben ugye az üzenetek is jöttek. Ugye volt ez a TV Maci. Jó mondom? TV Maci, ő volt az, aki gurgulázott ott, amikor volt az esti mese.
1: Jaj, képzeld el, hogy én hát mindig néztem ugye a TV Macit. És minden áldott este az volt a program, szerintem a szüleim kiszaladtak a világból, hogy amikor befejeződött az esti mese, akkor én fél órán keresztül zokogtam.
6: Miért?
1: Hogy miért ment el aludni a tévé, Maci, és mindig mondták anyukámig, hogy de hát holnap megint jönni fog, és megint nézheted, és igen. Én csak zokogtam, potyogtak a könnyeim, és évekig minden este ez volt a program.
6: Hát ez hihetetlen.
1: Megsirattam, sajnáltam, hogy megy aludni.
6: Közben Violetta azt írja, hogy egészségügyi iskolával szemben állnak a rendőrei. Köszi.
1: Köszi.
6: Ati írja, hogy nekem nem volt a kedvencem a Dunakavics. Jó. Dobárdá Robi megérkezett. Szia, Dobárdá Robi. Mi a helyzet? Neked melyik volt a kedvenc rajzfilmed gyerekkorban? Írd már meg. Közben Zoli írja nekünk, hogy neki a Mac-Elek az ezermester, meg a Dr. Bubó, meg a Süsü a sárkány.
1: Jaj, Dr. Bubót nagyon szerettem, meg a Mac-Eleket is.
6: Nekem ezek tényleg... Igen. Ez melyik volt?
1: Na, melyik?
6: Ez a Dr. Bubó.
1: Nem, ez a Mac-Elek.
6: Igen. Hát a Dr. Bubó az a, nem tudom ki az urológus, nem van, vagy ki az urológus, talán ő egy mókus, nem tudom, fogalmam sincs, hogy ment a szöveg.
1: Beszélj majd az utókor, kiről? Ho-ho-ho-ho, Dr. Bubóról.
6: Valami ilyesmi.
1: Igen.
6: Igen, de abba, nekem megvannak úgy nagyjából, de csak annyi, hogy van a Dr. Bubó, meg van az Ursula, és hogy valami sztorikot vannak, de hogy igazából miről szólt az a Dr. Bubó, én nem tudom, az mindig valami egészségügyi dolog? Vagy
1: igen, ne? Az nagyon jó igen? Volt, persze, de ilyen hülyeségek, hogy mit tudom én, fogköve van a mit tudom én, melyik állatnak, meg igen, és nagyon-nagyon jó volt a Dr. Bubó. Robi írja, hogy neki a gumimacik, gumimacikat is rengeteget néztem.
6: Az már másik generáció, de igen, de hát jó, a Dobárdá Robi 14 éves, úgyhogy ő...
1: Nézzem.
6: Nem, külön meg kicsit
1: mi
6: több,
1: áruljuk az Ócska piacon a Dunakavicsot, 400 gram, 350 dinár. Tibi. Igen.
6: Tibi?
1: Igen. Ilyet, ilyen üzenet, itt van.
6: Hát ez jó, meg
1: van a beszállító.
6: Majd írd meg, hogy melyik piacon, mert hát annyi van.
1: Búvják azt írja.
6: Ja, igen? Na, szuper, szuper. Nem tudom, hogy majd lassan sétálunk, azt majd Tibi, hogy jelentkezik egyszer. Nem tudom, hogy találjuk meg egymást. Szóval igen, Dobárdá Robi írja a gumimacik, az már egy másik, ugye, az már akkor volt, amikor voltak ezek a Disney matinék. Azt hiszem, egy generációt ugrunk, ugye? Tehát ez a különbség.
1: Hát és igen, én pont így arany középút vagyok. Ebből a tekintetből.
6: Nekünk jutott egy picikét ebből, néztük, és abból is
1: igen.
6: Több jutott nekünk. Nekem legalábbis a Disneyből biztos, hogy több jutott. A gumimacikban fantasztikus volt, ugye, hogy megisszák a gumibogyó szörpet, és akkor attól ugrálnak, és akkor hát szerintem árultak is gumibogyó szörpöt, mert minden gyerek inni akarta. De hát az biztos.
1: Igen.
6: Gyanítom, hogy nekünk azt otthon keverni is kellett.
1: Ezzel kapcsolatban is egy csomó feljegyzés van az interneten, meg mindenki megosztja az emlékeit, hogy amikor néztük ezt a matinét, ugye, a Disney mesék voltak vasárnap reggelente, vagy egy hétvégén reggelente, igen. És akkor amikor 93-ban meghalt az Antal József, akkor megszakították, és én tisztán emlékszem, mi akkor Szentesen éltünk, és emlékszem arra, hogy ott a nappaliban hol ültem, hogy néztem, és akkor egyszer csak így vége lett a mesének, és akkor bejelentették, hogy meghalt.
6: Uh-huh. Na, nekem ez nincs meg, de nagyon, jaj, mennyit írtok, várjál, nem, akkor szépen sorjába. Ti például írja, hogy gyerekkorunkból megvan a fütyülős nyalóka, az az egyik, mint retro édesség.
1: Jaj, tényleg.
6: Komolyan, tényleg most, hogy mondod.
1: Te megetted a nyalókát, és akkor ott
6: fütyült
1: az a kis botján, igen. Volt ilyen kis nyílás, és az fütyült.
6: Jé, tényleg. Mert közben Anett itt retro cukorkákat is hozott meg édességeket, és azt mondja, azt mondja, valamelyik nap találtam is, rögtön vettem is. Ati írja különben, hogy ugye voltak a kacsamesék, Csiper csapat balokapitány, Balú kapitányt én személy szerint nagyon szerettem, ahol voltak a legendás ellenségek, a, nem tudom neked megvan, volt a Spigot ezredes, meg a Don Karnázs, vagy Don Kartács?
1: Valami ilyesmi. Kartács, igen.
6: Igen, nem tudom, hogy az mit jelentett, vagy mi lehetett az a Kartács, az mi. Szerintem eredetileg nem lehet, hogy az valami francia volt, valami Don Karnázs, vagy valami ilyesmi.
1: Nem tudom.
6: Lehet, az a Don Kartács. Igen, de szóval volt a Balú kapitány, és úgy ment a rap rész, azt tudom, azt énekeltük gyerekkorunkba. Hát igen, így ment, hogy hova repül a masina, vezeti a medve, belekeveredik Balú a veszedelembe. Igen, ez volt, nagyon szerettük. Ugye volt a hülye szerelője, a vadmacs. Igen, én azt sokat néztem. Az az igazság. Írja Tibi, hogy és a kisvuk. Júj, ez nekem nagyon durva a kisvuk különben, mert én ezt nemrég újra néztem.
1: Na.
6: És a kisvuk az nagyon durva, hogy gyerekként és felnőttként mennyire más az üzenete. Hát az egy komoly dráma az a vuk. Hát ez egy gyerekként az nem jön le. Hát az egy gyerekkorban nem jön át, hogy az mennyire durva. Hát én majdnem, én nem szoktam...
1: Nem tudom, ilyen, nekem lejött, én ilyen érett gyerek voltam.
6: Hát én nem.
1: Nekem nem. 40 éves korodba esik le a vuk.
6: Jó, nekem ez nagyon durván megható a vuk.
1: Persze, hogy az. Az.
6: Nagyon, ahogy te szoktad mondani.
1: Meg a Bambi. Én mindig, én nagyon nem, sokat néztem a Bambit, és én állandóan sírtam a Bambin.
6: Nem néztem, de a Vuknál az van, hogy a Vuk nekem, ahogy te mondanád, az nagyon heavy.
1: Igen.
6: A Bambi, három mondatban, én a sztorit se tudom.
1: Hát ott is mi az van, hogy hát a kis őz.
6: Ő neki elpusztult
1: az anyukáját. Rögtön. Igen, lelövik. Hát rögtön így indul, igen,
6: és
1: az
6: akkor,
1: elején.
6: És akkor az ők is útja? Vagy?
1: Hát igen, igen.
6: De
1: és van az apja, aki egy ilyen nagy agancsos szarvas, a nagy hím az erdőben, és akkor ő úgy is tápolja, de tudod, ilyen... Amilyen érdekes az egészen távolságtartóan, vagy nem tudom, olyan fura.
6: Ja, nem is emberek nevelik, vagy nincs valami névi?
1: Nem.
6: Semmi?
1: Van a toppancs, a nyuszi haverja, és akkor vele nyomulnak, és akkor ott fedezi fel a világot.
6: De van itt valami ellenség, vagy valami fordulat, csavar, nem tudom, mint hogy a Vukban van
1: vadász,
6: a sima bőrű,
1: a vadász,
6: meg a
1: vadász. Itt is az ellenség, és akkor utána a Bambinak ugye van még egy része, azt hiszem, hogy a másik részben, vagy ennek a végén talán, de azt hiszem, hogy a második részben van az, hogy szerelmes lesz.
6: Igen?
1: Igen.
6: Jó.
1: Ennyi így.
6: Na jobb, szóval... Azt mondja, mi van itt még? Azt mondja, aha. Oszi írja, hogy hát a Hakapeszi Maki produkciója a Zseb TV majom úr.
1: Hát igen, hallottam a Hakapeszi Makiról, de
6: that?
1: Én nem ismerem.
6: What is that? Azt nem tudom. A Pompom abszolút kimaradt nekem. A Mikrobi, azt se tudom mi az, de tudom a nevet.
1: Ja, nagyon jó a Pompom. Volt egyszer egy farsang a Népkörben, és ott a Manna Pompom volt, a Marci meg Dr. Bubó.
6: Igen?
1: És ők lettek az elsők. Előkerítem mindjárt a fotót, olyan, édesom, hogy elájulsz.
6: Komolyan, haláli. Vizipók csodapókot néztem, de abszolút nem emlékszem már rá. A Nagy Hóhorgász szintén néztem úgy valahogy. Varjú Dombi mesék. Varjú Dombi mesék. Abszolút nincs meg.
1: Nekem sincs.
6: És ez a Pampalini, vagy a Rumcájsz kalandjai, hát ez meg abszolút nincs meg. És ez a Frakka macskák ré, meg nekem ez nagyon, meg ilyen kockás fülű nyúl át.
1: Azt néztem.
6: Nekem nem nagyon vannak ezek meg. Hát nekem van ez a Mici Mackót néztem én sokat.
1: Ja, ami, igen, én is.
6: Ami tényleg. Egy egészen eszméletlen ilyen valami.
1: Sajnálom, a nyuszit bírtam a legjobban amúgy.
6: De az nagyon van pszichedelikus tudszám az a Mici Mackó.
1: Nem tudom, igazából annyit írtak róla, meg annyit lehet olvasni arról, hogy ha, mit tudom én, a Malacka a kedvenc karaktered, akkor te ilyen és ilyen személyiség vagy.
6: Aha, most rengeteg elemzés van. Meg hogy igazából, hogy azok a karakterek mind érzések.
1: Igen.
6: De hát, hogy mondjuk abban van valami, hogy tudod, hogy a kis Malacka, ő az ilyen félénkség, a visszahúzódás, ugye a Szamár, ő a depresszió.
1: Jaj, tényleg a füles. Tudod, hát az a füles. Persze. Jaj, ez milyen aranyos. Mindig leesik a farka.
6: Persze, mindig
1: tudod,
6: ő a depresszió. Akkor tudod, az ilyen túlpörgés, az a tigris. Szóval,
1: itt van, igen, itt van. Mici Mackó, mint pszichológiai tanulmány. Találtam is valamit, igen.
6: Na tessék, kettő klikre már meg is van.
1: Mici Mackó, figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, obszesszív kompulzív zavar, a tévképzetek megszállottja. Malacka általános szorongás, Bagoly diszlexia, Nyuszi obszesszív kompulzív zavar és autizmus. Na, hát igen, mert rendszerető tapsifüles diagnosztikájában már a Mici Mackó leleteiből is ismerős ez a kifejezés, és ez a némi autizmus is vegyül. nyuszi beteges durva rendezettségére, illetve annak veszélyeztetettségétől keletkező frusztráció.
6: Tessék.
1: Hát most nekem nem tudom, miért ő volt a kedvencem, nem hiszem, hogy autista vagyok.
6: Nem,
1: füles depresszió, igen, tigris hiperaktivitás, zsebibaba, autizmus, spektrum zavar, kanga, szociális szorongás.
6: Ezt nem is tudom melyik.
1: Robert Gida skizofrénia, te jó Isten! Szóval,
6: nagyon durva
1: dolgok. Jaj, de megkapták szegények.
6: Azt mondja Dobárdán Robi, hogy, hogy régi tapsi-hapsi. Valamelyik nap néztem az 1001 nyúl meséje című filmet. Én azt nem is tudom, hogy micsoda. 1001 nyúl meséje?
1: Nem
6: ez
1: tudom.
6: Vagy nagyon új, vagy nagyon régi, nem tudom. De különben tényleg, azt pedig nem is tudom, milyen kategória. Most egy érdekes dolgot hozott be a Robi, mert ez a régi tapsi-hapsi. Ezt tudod, milyen rajzfilmek? És akkor tudod, volt ez az időszak, amikor a régi Tapsi-Hapsi, a régi Tom és Jerry, meg az a, meg a milyen...
1: Ja, hát a Tapsi-Hapsi az 1001 nyúl.
6: Ja, igen?
1: Igen.
6: Azt mondja, nagyon régi, nagyon jó. És hogy hívták azt, amikor a kolyot el akarja kapni, azt a futómadarat?
1: Hát a...
6: Valami kengyel...
1: Kengyelfutó gyalogkakuk.
6: Kengyelfutó gyalogkakuk. Azt szerettem nézni. Állandóan kicseszett
1: a kolyotta. Hát nem az a Brzi González?
6: Nem.
1: Ja, dehogy nem. Az még a kis kicsi, tudom. Jó, igen.
6: Jó, tényleg, és eszembe jutott valami, és volt valami, és az Atomanti.
1: Na, én ezt emléztem.
6: Az valami nagyon durva. És akkor az érdekes ebben az egészben, hogy ebben az egész történetben még két irány volt, amit a mi generáción kapott. Az egyik oldalról, amit én mániákusan pár éve újra néztem, ez a magyar népmesék, ami nekem gyerekkoromban nagyon sokat néztem.
1: Én is.
6: Aztán pár évvel ezelőtt megint nagyon sokat néztem, és én azt nem tudom megunni. De hát, hogy már nem tudom, hanyatszó nézem, akkor is tudom. És annyira vicces, hogy olyanok vannak benne, hogy haláli volt, amikor én nem tudtam, akkor ugye jaj, drága kollégánkkal sokat röhögtünk ezen, amikor én nem tudtam, hogy van egy olyan rész, amit úgy hívnak, hogy Mészáros Gyuri, te ezt tudtad? Van egy ilyen
1: tudom,
6: rész.
1: Persze, van egy tudom, ilyen rész. Tudom, igen.
6: Úgyhogy ez egy nagyon jót
1: tudom, hát szegény megboldogult Gyurit ugrattuk is ezzel.
6: Ez haláli. A kis gömböcnek a története.
1: Igen, kőleves.
6: Kőleves haláli. Ugye azt egyszer, azt különben valahol a podcastek között ott van, azt én elmeséltem egyszer itt, ha haláli, modernül. Tényleg? Ugye a kőlevest, persze. A kőlevest, akkor a nagyon durva az, amikor amikor ajándékokat kell, hogy vigyen a lány, és akkor tudod, hogy ruhába is jöjjön, és meg ne is, meg lovon is, meg ne is, ajándékot
1: igen
6: hozzon, és meg ne is.
1: Igen.
6: Hát ez nekem botrányos volt gyerekkorban, hogy nem tudom, mutogatta a mellét, meg a csúnyáját, ahogy mondták, ugye ott a rajzfilmben, vagy abban a mesében, szóval az halál. Ez volt az egyik oldal, amit kaptunk, a másik pedig az, hogy azért mi mikor még gyerekek voltak, ez csak berobbant a Cartoon Network, és ezzel megérkezett egy csomó őrült.
1: Didi és Dexter, jaj, de imádtam igen a Dexter laboratóriumát, meg
6: egy
1: Powerpuff Girls-t, pindurpandúrokat. Az a nagy álmom, hogy legyen egy pindurpandúros felső, milyen rövid ujjú, fekete, ami rajta vannak a pindurpandúrok, és láttam most a napokban valahol, nem is tudom, hogy suliba mentem, és láttam egy kislányon, és te jó Isten, teljesen kiakadtam, hogy mi az, hogy neki van, én
6: na,
1: csak
6: látod,
1: akarok. Mert tavaly láttam az egyik boltba, és nem vettem meg, és mire visszamentem, már nem voltam életem.
6: Basszus, látod?
1: Úgyhogy nagyon szeretnék
6: és
1: egy
6: különben
1: pindurpandúros felsőt.
6: És írja nekünk a Robi, hogy van a Stupid Dog, de nem különben, a rózsaszín kutya különben. A Stupid Dog volt ilyen? Én nem tudom. Én a Courage, The Cowardly Dog, azt tudom. Az, aki ott kint lakott a Justice-szal, meg a nem tudom ki, Muriel-lel talán a semmi közepén egy farmon.
1: Nem
6: és akkor mindig ilyen szörnyek támadtak. Erről Sántával egyszer beszélgettünk.
1: Jézus.
6: Volt egy ilyen, meg rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon sok beteg dolog volt különben tényleg, de hát, hogy ott volt az a Boci és Pipi, meg a...
1: Jaj, Boci és Pipi nagyon szerettem, meg a milyen futam.
6: Nem az ágyugójó futam. Mire
1: flúgos
6: ja,
1: futam,
6: flúgos
1: tényleg.
6: Tényleg. Az ágyugójó futam az a film.
1: Jaj, de jó.
6: Flúgos futam, igen.
1: Boci
6: az jó
1: és
6: volt.
1: Pipi.
6: Nagyon, de tényleg az, hogy megnézett felnőtt szemmel, az borzasztó.
1: De az
6: van, hogy nem ezek a rajzfilmek, de nagyon sok gyerek rajz, ami gyerekeknek készül, abba az a fura, hogy az felnőttként abba körülbelül megőrülsz. Ugye, amikor nézed. Az botrány.
1: Miben őrülök bele?
6: Abban nagyon-nagyon-nagyon gyerek mesékben, amikor tudod ilyen...
1: Ja, persze. Hát van gyerek... milyen TV, Duck TV, hát az ilyen, tudod, így megy a háromszög, így elmegy a tévé bal sarkától így átugrál a jobb sarkáig 10 perc alatt, akkor megjelenik egy négy, egy sárga négyzet, az így bejön a képbe, így lejön, közben alattam egy ilyen zene, hogy és ezt így nézetik a gyerekekkel.
6: De miért nézik a gyerekeket? De nem értem pszichológiát.
1: Nem hipnózisba esnek, és lenyugtatja
6: őket. Miért szeretik? Miért csinálják ezt? Nem értem.
1: Hát
6: most
1: a kicsi gyerekenek érdekes az, hogy tudod, ott mozognak ezek a színes alakzatok, nekik még ilyen nagy akcióra nincs szükségük.
6: Igen.
1: Nem tudom, szerintem ez ilyen lebutítás.
6: Valami. Írja nekünk Mónika, hogy jó reggelt, nagymama vagyok, de a mai napig nagyon szeretem nézni a Tom és Jerryt, meg a Mici Mackó, tehát ő ezeket szereti. Dénes írja nekünk, hogy Popeye.
1: Tényleg.
6: Popeye a tengerész, hajója, olyverész, valami ilyesmi volt benne. Igen, és akkor tudod, hogy megeszi a spenótot, a spinácsot, és akkor tudod, szuper ereje van. Meg különben aztán az is érdekes, hogy voltak a szerbadók, ahol szintén mentek valamilyen rajzfilmek.
1: Duskodogó usko.
6: Hát igen, és tudod, azok a szerb szinkronok őrület, és volt egy ilyen, hogy, ami nekem szürreális volt. Úgy hívták, hogy Banana Man. Neked ez megvan?
1: Nem
6: Banana
1: tudom.
6: Man. Aki egy olyan volt, hogy így megeszi a banánt, akkor ilyen szuperhős lesz. Tehát mindig kellett, hogy legyen nála banánt.
1: Fúj, nem. Ezt? Hallottam már róla, de nem néztem úgy, de rondán néz ki. Fúj, de gusztustalan
6: néz
1: ki.
6: Nem jó, nem jó.
1: Teletabbi kéri a Laca. Igen, nekem a húgom nézte a teletabbikat. Hát az már nagyon volt modern. Volt is neki plüss teletabbia. Vagy hát ilyen kis...
6: De az már nagyon modern tényleg a teletabik.
1: Még voltak valami, én ezt nagyon szeretem, de nem tudom milyen maci, ilyen sok ilyen kis színes maci, és mindegyiknek volt itt a hasán valami jel, szivárvány, vagy felhő, ja, napocska, és akkor csúsztak le valami csúszdán, meg ott így, nem tudom én, játszottak, akkor bajba keveredtek, nem tudom milyennek a címe.
6: De most már volt, de annyira kaptuk igazából, mert volt ilyen valami cipelícsi. Volt ilyen?
1: Ja, volt, igen.
6: Valami cipők, akkor voltak azok az amőbák, az a barba papa, azaz.
1: Valamilyen
6: valamilyen meghatározatlan formák. Akkor itt írja az egyik hallgató, hogy szerbadókon meg voltak azok a telefonos játékok, mint a Hugo, meg a Tiny Agent, Easy.
1: De ezek vannak még.
6: Komolyan?
1: Szerintem. Nem?
6: Én nem tudom ezeket, fogalmam sincs igazából.
1: Szerintem a Hugo az még...
6: De mi az a Hugo? Van. Játék?
1: Ha valami, igen.
6: De ez olyan játék, mint az ötödölő? Vagy valami teljesen
1: hát
6: más?
1: Hát olyasmi, most nem tudom pont, hogy mit
6: csinálnak.
1: Hát jó,
6: ez egy régi világnak az ilyen valamije.
1: Vagy nincs?
6: Ami, nem tudom, ma már ilyen elképzelhetetlen. Legalábbis ebben a formában. Az, hogy a Dobárdán Robi nagyon jó volt a Hugo. Én ezt abszolút nem vágom.
1: Keres el, nézd meg a képet, és aztán be fog ugrani.
6: De Hugo televízia, vagy mit csinálják? Mit írjak
1: vagy
6: be?
1: Mi ez? Várj csak.
6: Nem. Nincs meg nekem.
1: Most.
6: Hogy ez a Hugo, ez valami olyan játék, ez egy videójáték volt, amit feltételezem, hogy a telefonon keresztül felhívtad, és akkor úgy játszottátok. Érdekes dolog. Hát ez nagyon 90-es évek, vagy én nem is tudom, hogy milyen évek ez. Hugo.
1: Milyen évek?
6: Na, lényegtelen.
1: Mindegy, kitérnek itt egyébként ezen a listán belül a kedd esti sorozatokra is, amikor volt az Onedin család, a Knight Rider, Starsky és Hutch, igen, ezek a... Meg volt ez a szuper csapat, ez a hülyeség, az mindig vasárnap délután volt. Nagy néger csávó, az óriási arany nyakláncával.
6: Igen,
1: úgyhogy... Jó volt még, ennyi. Igen. Szerintem. Mi a Scooby-Doo-t írják még itt.
6: Hát most nem tudom, Dobárdán Robi most írja, hogy nagyon jó volt a Hugo, nem mese, hanem film. De hogy ez megvan, hát mondom, nekem ez nincs. Ja, Istenem, Violetta írja, hogy Johnny Bravo, tényleg. Jézus Isten,
1: Baltazár professzor.
6: Zoli pedig írja a Baltazár professzort. Nagyon durva dolgok ezek. Jó.
1: Gondos bocsok.
6: Ja, így hívták?
1: Ja, Cuki Attila beírta a Google-be azt, hogy szivárvány macik.
6: Igen, ez kijött.
1: Gondos bocsok.
6: Gondos
1: tényleg.
6: Bocsok.
1: Ja, cuki volt.
6: Na, szóval maradjunk annyiba, hogy hát jócskán kaptuk a tartalmat. Maradjunk annyiba. És annyi még, hogy majd mindjárt zenélünk, de könyörgöm, tényleg próbáltok visszaemlékezni, melyik volt az a talán francia sorozat, ami pedig arról szólt, hogy hogy működik az ember. És ilyen kis űrhajókkal mentek így az emberi szervezetbe. Így a vérkeringésbe, meg mindenhol. És nem tudom, hogy mi lehetett annak a neve.
1: De nem valamilyen egyszerű címe volt, hogy az emberi test?
6: Hát, abszolút.
1: Meg volt még egy, amikor, tehát ilyen pompom, meg...
6: Figyelek.
1: Lehet, hogy a pompom alkotói készítették, mert nem tudom, volt egy olyan rajzfilm, amiben volt egy ilyen kis láng,
6: és
1: mindig így begyulladt, és akkor minden így leégett, és jöttek a tűzoltók.
6: Nem tudom, hogy ez mi lehetett.
1: És nagyon félelmetes volt, én attól a lángtól így rettegtem, és volt olyan, kis hogy láng. Nagyon magas lázam volt, és akkor gyerekeknél az előfordul, hogy magas láz miatt valamit halucinálnak. És én rendszerint láttam egy arcot,
6: no.
1: És az az arc engem erre a lángra emlékeztetett különben, és akkor mindig rettegtem, amikor így nagyon belázasodtam, akkor tudtam, hogy jaj, majd itt halucinálni fogok.
6: Az durva.
1: Nem. Egyszer volt az emberi test.
6: Egyszer volt, pont az emberi test, azt mondja, ez volt a cím ennek.
1: Ja, itt van, wow. Igen, küldött is fotót.
6: Ja, Istenem!
1: Ja, milyen jó, de jó lenne most így beülni valahova, és ezt így megnézni. De
6: tényleg ezeket
1: nem,
6: így megnézni.
1: Nem, most nagyon lenne kedvem.
6: Meg hát, és akkor a tényleg a végére még annyi, hogy nekem az Arkádia. Remélem ez a címe. Vagy elveszett világok? Tudod, volt egy ilyen élő űrhajó, és abban volt, nem Arkádia volt a főszereplő szerintem. Dávid, neked ez megvan?
1: Elsüllyedt világok.
6: Elsüllyedt világok. Az nagyon ki volt találva. Nagyon ki volt találva az ilyen valami utópia szerűség. Na mindegy. Durva dolgok voltak.

0: irányba.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
6: Nem!
5: Rántotta?
6: Nem!
5: Paprikás csirke?
6: Nem!
5: Pálinka?
1: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
7: A reggeli legjobb pillanataiból.
8: Fantasztik hobbikról beszélünk, hiszen a hobbi az nagyon fontos, és főleg akkor, hogyha találhatunk családi hobbikat, és nekem elkezdtem olvasni a listát, és Jézusom, nekem beugrott annyi szép emlék. Hát először is modellépítés. Az én szüleim megvették a világ legjobb márkájának a modelljeit. Van egy ilyen modell cég, aki brutális dolgokat gyárt, és akkor raktuk össze az autókat, helikoptert, vadászgépet, és ezt annyira szerettem csinálni, hogy az őrület. És nekem ezek évekig meg is voltak különben. Évekig megvoltak, aztán valahogy elkeveredtek, de volt egy olyan autó például, én nem tudom, hogy annak mi a neve, a mai napig sem sajnos, de az pont olyan volt, mint amiben utazik a Szörnyen Lade Frász. Ha neked az megvan.
9: Megvan, igen.
8: Hogy az első rész az nyitott, ahol a sofőr igen. van, de ahol az uraság utazik, igen. vagy az úri hölgy, az már zárt. Jaj, nagyon jó volt. Isten, mennyire szedtem azok millió kis darab, és akkor ragasztó, ohó, ragasztóval ragasztottuk össze. Hát így csináltuk, nem tudom, hogy kellett volna, valószínűleg így. De ti csináltak valaha ilyet? Ilyen modellt raktál te már
9: nálunk,
8: össze?
9: Nálunk mindenki nagy legós.
8: Igen, nálunk jó, legó, persze, az is ment nálunk nagyon. A kisvasút nálunk nagyon ment a kisvasút.
9: Kisvasút nálunk is, de nálunk ilyen favasút, nem volt ez, ami így magától megy.
8: Hát nekem tényleg, konkrétan tényleg nem panaszkodhatok a gyerekkorra, minden meg volt véve.
9: A kisvasút, ami így magától megy a kis sineken a vonat, ez abszolút ilyen, neki, mert ő mindig a karácsony jut, ez mindig karácsonyi filmekben van, persze, az, hogy ez a fa alatt így megy a kis vonat.
8: Nagyon durva, én emlékszem arra, hogy nekünk először olyan volt, hogy volt egy ilyen, hát nem egy ilyen óbetű, mármint ilyen a billentyűzeten leírt óbetű, ilyen ívelt óve, hogy hívják ezt? Elipszis, vagy mit tudom én, hogy mondják ezt? Nem értek hozzá. Mindegy.
9: Billentyűzet?
8: Hát az olyan hosszú, tudod, olyan nem olyan
9: de
8: kerek.
9: De miről beszélsz most a pályáról?
8: A pályának a formájáról.
9: Ovális.
8: Mit mondtam? Elipszis?
9: Azt mondtad, hogy ó betű, amit lenyomunk a billentyűzetet.
8: Hát mert az olyan hovális, tudjátok. Na mindegy.
9: Jézus
8: Mária. Na mindegy. És akkor fel kellett húzni a gőzmozdonyt,
9: jaj,
8: és akkor egy
9: jó.
8: ideig ment. És akkor én nagyon gyerek voltam, és apu akkor dohányzott még, és olyan volt, hogy egyszer csak így fogta, és így beledobta az égő cigarettát a kéményébe. És füstölt a mozdony.
9: Hát,
8: szerintem ugráltam örömömbe, hát nem így, ment a mozdony, az füstő, tehát ne hülyéskedj már, ez a haláliból. De aztán később volt egy olyan, hogy vettek nekünk ilyen rendes modelleket, vasútmodellt, ami már olyan be kellett dugni az áramba, és akkor volt az irányító, hogy akkor megy, meg minden. Annyira ki voltak ezek dolgozva, hogy amikor ment, akkor rendesen a mozdonynak világított a lámpája, meg tudja, nagyon durva.
9: De ezek még vannak még?
8: Nem tudom, ezt apuék lehet, hogy elrakták valahova, de a lényeg az, hogy apu ez építeti asztal méretű nagy pályát. Én nem tudom, hogy hol a francból vették ők ezeket a modell, vagy makett dolgokat, de tudod, volt kis fenyőfa,
9: jaj,
8: ilyen zacskókban volt a műfű, amit úgy tudod, hogy le kellett először ragasztani ecsettel, úgy rákenyted, és akkor tudod, rászólták a füvet, akkor rendesen épített nekem vasútállomást ilyen makettből, meg minden, össze volt rakva nagy pálya, épített hegyet arra a pályára, aminek volt egy alagútja, amin keresztül ment a vonat, ami azért jó, mert amikor belemegy, akkor látszik, hogy világít, tudod? És akkor Jesus Christ, kezdve gyerekként, ezek több megőrülsz különben, ilyen volt. Emlékszem, bocsánat, azt a hegyet, hogy ilyen drótból alakította ki az alapformát, és akkor ilyen papírlapokat ragasztózott be, igen, szerintem, igen, és azokkal formázta, csak aztán festette. Aj, a durva, durva dolgok történnek. De apu, nekem érdekes, amikor ugye benne őrült nem művészi hajlam van, ugye fest a mai napig, meg minden, és a legdurvább, amire az, és meglepődő, Sánta erre emlékszik, hogy amíg mások hóember gyártottak, nekünk apu azt csinálta, hogy tudod, rengeteg mennyiségű havat össze tömörített egy nagy kockába, és elkezdte faragni. És akkor nálunk ilyen dinoszauruszok, meg ilyenek voltak, és akkor azok annyira stabilak voltak, lehet, fel lehetett ülni a hátára, meg ilyen beteg dolgok.
9: Nem tudod, mit csinált apukám? Hóból, alagutat.
8: Alagutat, az is
9: de
8: jó.
9: De úgy, hogy ezeket a nagy benzines hordókat, mert hogy ugye hát 90-es években volt benzines hordók, hogy minden házon.
8: Jaj, igen, na
9: azért, hogy egymás után rakta, betemette őket hóval, de tudod, így keményen, úgy rátapogatta a havat.
8: Hát nem volt olajosabb eset?
9: Nem.
8: Ki volt most?
9: És kilökte a hordót alul, és maradt ilyen hóalagút.
8: Ja, kilökte az...
9: Kilökte, ja, persze,
8: ja,
9: kilökte.
8: Csak azért volt, amíg csinálta?
9: Persze, amíg meglett a forma.
8: Na, és akkor, de sose borult rátok?
9: Nem.
8: Wow, az
9: hát nagyon menő volt.
8: Az, hát azt elhiszem.
9: Nagypapám az meg szalmabálákból csinált ilyen várat, és akkor én voltam a királynő.
8: Az is nagyon cool.
9: Voltak, nagyon
8: az is nagyon
9: volt,
8: cool. Igen. És ugye a másik, amit még nézünk így a filmekbe, az, ami valószínűleg fantasztikus lehet még, ez a faházikó.
9: Jaj, tudod? Az életem vágya, hát nekem komolyan? Nem volt faházikum, és én rá voltam, és hogy na, de az én gyerekeimnek lesz, és nem lett.
8: Hát de nincs hova, kéne hoz egy nagy fa. Ez a baj.
9: Hát igen, de az egy is jó lenne fa. Már, hogy csinálnak olyat is, tudod, ami ilyen lábakon áll igazából. Tehát nem a fára rakott fel, hanem csak úgy simán egy ilyen kis ház. Olyan szép.
8: De most nem mondd már, hogy ilyet szeretnél.
9: Nagyon.
8: Most mit mondjak?
9: Azt, hogy megcsinálod.
8: De megveszed az anyagok, hát nem, magam nem tudom megcsinálni, de hát Zoli benne van, ketten segítség nélkül nem tudom.
9: Ja,
8: hát csináljuk
9: nagyon,
8: meg.
9: Ez mindig
8: hát,
9: ilyen nagy vágyam
8: tudod,
9: volt.
8: Tudod, hogy múltkor is csináltunk egy nagy hatalmas játszóteret, tiszta fából, tök jó volt.
9: De most kezded, hogy néztünk képeket, és láttunk olyat, amikor ilyen raklapokból is ilyen csodákat alkotnak,
8: na,
9: és kezded, hogy abból is, hát egy ilyen ház. De tudod, az meg olyan, hogy beleraksz ilyen nagy szivacsokat, és be lehet így feküdni, tehát az ilyen. Ja, nagyon-nagyon szépen néz
8: de amúgy most reálisan tényleg nem nőtték ki még ezt a gyerekek? Még a másit el tudom kézügy élvezni, de nagyobbak.
9: Hát, nagyok is ilyen bunkerozósak amúgy. Ők otthon még mindig készítenek bunkert, egyébként takarókat össze-vissza beakaszgatják mindenhova.
8: És nagyon durva, és nagyon szerettem, és az az érdekes, hogy nekem faházam nem volt, de fa platformom az volt.
9: Na.
8: Azt tudod, mit jelent? Azt mondja, volt egy nagy cseresznyefánk, és akkor így tudod, de volt egy...
9: Ja, és azon volt fönt.
8: Hát úgy mentek az ágak, hogy egy momentumban három nagyon vastag ágra osztott a fa, és az a három ág közé egy ilyen nagy...
9: De az is nagyon jó.
8: Hát szuper, moda föl lehetett, már csak ott voltak a játékot, ott játszottam fönt a lombba bent.
9: Igen.
8: Hát ez rohadt.
9: Jaj, de jó, de ez meg nagyon
8: ugye,
9: jó.
8: Meg ugye másztunk a fára, és akkor szedtük a cseresznyét, mert hát ugye ott lehetett enni is, meg minden.
9: Igen. Ja, ez szuper, nagyon jó. Én gyerekkoromban rengeteget másztam fára, és én most is szoktam fára mászni. És
8: igen,
9: most
8: egyszer meséltem.
9: Tegnap előtt kimentünk a Mersével görkorizni a ház el, és ott láttam, hogy olyan jó az, ami diófánk, hogy oda úgy fölmásznék. De tudod, hogy kint voltak a szomszédok, pláne ott van egy ilyen pletykás szomszéd, azt mondom, most ő meglátja, hogy én fölmászok a fára, na. Tudod, majd oda jön nekem okoskodni, hogy jaj, vigyázz, mert fogsz esni, mert itt a karod, mert
8: nem,
9: és akkor nem másztam végül föl. De imádok fára mászni.
8: Nagyon jó.
9: A Dunán vannak nagyon jó fák, meg Kanizsán, a Tiszán, meg nem tudom is.
8: Hogy nézd annyira... a fákat? Hú, ezt jó megmásznám.
9: Hát de úgy, és a múltkor mentem, kézzed, ilyen privát
8: ezt
9: meló,
8: vagy
9: mennem kellett Bácsföldvára ilyen privát ügyben. Vagy hát így dolgozni, de egy pannonon kívül. És ott egy gyümölcsösbe mentem.
8: Hú,
9: ahol
8: volt,
9: de képzeld el, hogy volt egy diófa gyümölcsös elején.
8: Igen.
9: És annyira jól nézett ki, de érted, most mentem oda dolgozni. Tehát most is alig bírtam ki. Tudod, hogy mi akkora vágyat éreztem, hogy így fölmászhassak arra a fára,
8: hozzá?
9: Hogy aztán, hogy megbolondulok.
8: Elmondja, mi történt.
9: És akkor a fickó meg az operatőr elmentek a gyümölcsös hátuljába.
8: Tudom,
9: és én csak egy kicsit csak úgy fölmásztam, de úgy, hogy mindjárt le tudjak jönni, hogyha látom, hogy visszafordultak. Muszáj volt.
8: Azt hittem, hogy oda mentél, és csak így, amikor nem látod senki, akkor csak így oda sugtad a fának.
7: Amúgy nagyon megmásznál.
9: Elégött vagy. Nem, egy kicsit fölmásztam rá, de úgy, hogy mondom, csak úgy az első ágig, és akkor lejöttem, amikor nem látták.
8: Haláli. Adriana azt írja, hello nekünk a kerti faházikó helyett, a mamám a Góréba rendezett be egy ilyen kis kockó.
9: Jaj, a Góré. Úristen, mennyit játszottam a Góréba. Te jó Isten. Góri a Góréba, ez nagyon durva volt. A nagymamám még Góriába találtam egyszer egy egérfészket. Kis fészek, és benne voltak az újszülött kis egerek, de még ilyen kis kopaszok, ilyen de persze, bevitted, meg a nagypapám azt meglátta.
8: Majdnem megölt.
9: Ne tudd meg, abból világháború lett. Hogy én nem vagyok normális, de én 6 éves voltam. Hogy én nem vagyok normális, ők alig tudják ezeket az egereket elpusztítani. Én meg itt most hozom az egérfészket be ide a gangra, meg a kis egereket, meg nem tudom, és mondtam, de én ezeket fel akarom nevelni, és dehogy neveled, és ott ordibált rám. Tisztára ki volt akadva, és aztán nem tudom, hogy mi lett a vége.
8: Hát tudjuk, nyilván mi lett a vége.
9: Hát mindjárt tudjuk, mi lett a vége. Tudom, mi lett a vége.
8: De hát ez van.
9: De a Góréban nagyon jókat lehet játszani.
8: Jó, meg különben a másik az a gyereknek nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon érdekes felnőtt szemmel, hogy mi az érdekes a gyereknek. Ugyanis nálunk a szomszédban, én ezt később fogtam fel, hogy ott a hátsó udvarban nem csak ilyen mezőgazdasági gépek voltak, meg Góré, meg ilyesmi, hanem igazából volt egy sarok, ami igazából roncstelep volt, de kiszuperált kamionok, meg ilyenek voltak. De gyerekként a szuper, hát beültem a kamionba, abba a poros rossz kamionba, és akkor én ott betripültem, hogy most tényleg vezetem. Fogtam a kormányt. És akkor
9: hát én a traktorba, hát annyira imádtam azt a traktorba, ezt az olajszagot. Meg a nagymamáminknak volt egy lovaskocsijuk, de nem volt lovuk már, amikor én megszülettem, onnantól kezdve, nem régen, nagyon régen volt nekik talán. Volt egy lovaskocsi, és akkor jöttek, mindig ilyen, az utcában fiúk voltak, és akkor fiúkkal barátkoztam mindig, és mindig azt játszottuk, hogy cigányok vagyunk, és az volt a játék, hogy fölültünk erre a lovaskocsira. Nekem volt ott egy ilyen, ami hosszú szoknyám, ami még anyukámé volt, azt így fölhúztam, a lényeg volt, hogy mezítláb kell menni, tehát mezítláb kellett lenni, fölmentünk a kocsira, és akkor oda fölvittünk magunkkal a nagymamám kutyáját a kocsira, és akkor ezt játszottuk, hogy ha, mi vagyunk a cigányok.
8: De valamit árultatok, vagy csak úgy?
9: Nem, csak így mentünk, így vándoroltunk, képzeled, de nem ment az a kocsi sehova, tehát a hátsó udvarba.
8: Az tök jó.
9: Meg egyszer, amikor azt játszottuk az Emil barátommal, hogy hát ugye meg volt ez a szalma Bálás vár.
8: Igen.
9: És hát azt játszottuk, hogy én vagyok a királynő természetesen, ő még volt az szolgálmi, és talicskával tologatott. Az volt a hintó. És addig-addig tologatott, még volt egy ilyen trágyadomb, hát ugye voltak nagyon mindenféle állata, és ugye hopp, így belefordított. Hát, elvileg véletlenül dobott
8: a királynő bukása című történet.
9: Úgyhogy igen, úgyhogy ez egy nagyon jó sztorik.
8: Nagyon jó ezek különben tényleg.
9: Ja, annyira, igen.
8: Most visszarepülnél oda, ugye?
9: Ja, most ugye elsírom magamat.
8: Ja, ugye, már tényleg nagyon jók voltak ezek a dolgok. Úgyhogy ebbe maximálisan érdemes időt fektetni, mert ezek tényleg olyan élmények, ami...
9: Nagyon érdekes, és a gyerekek elengedik a fantáziukat, mert a más az varázsfőzeteket készít, most hónapok óta, tehát amióta egy kicsit is már jó idő lett, azóta kint van, és állandóan van, mit kotyvasz, de tudod, víz, akkor beledob egy faágat az üvegbe, akkor nem tudom, szirmokat, füvet, földet, és ez a varázs, és órákig leköti ez.
8: Igen. De minden érdekes, mert most ha varázsfőzetről eszembe jut a bűvészkedés, minden gyereknek nagyon érdekes a bűvészkedés. Voltunk valami kiállítás, én nem tudom, hogy azóta se láttam olyat. Az egyik stand azzal foglalkozott, hogy bűvész készleteket árult. Uh-huh. És akkor ott persze én, nekem ott egy hatalmas nagy dobozt megvettek, és abban olyan trükkök voltak, hogy amit azt miután elsajátítottad, az tényleg varázslatos volt. Ilyen, tudod, ilyen, hogy a pálca duplájára tudott nőni, hirtelen rózsával alakult, tehát millió ilyen trükk, és annyira jó leírás volt, hogy az tényleg az, akkor jössz rá, hogy ezek zseniális trükkök.
9: Hát amúgy azok.
8: És tudod, átvágod a másikat, és aztán megtanultam, hogy 3-4-et nagyon jól, és azt tényleg mindenki nézi, hogy hogy tudod, úgyhogy ez is érdekes. A sárkány eregetés, na ez az egy, ami nekem kimaradt, nagyon durván.
9: Sárkány eregetés?
8: Azt már meséltem többször, hogy én mit csináltam, én azt most nem mesélem, mert meg baló, hát nekem
9: mindig
8: is.
9: De... Soha nem sikerült, hogy normálisan fölengedni.
8: De én már nagyon sokszor elmeséltem a rádióban, hogy én hogy csináltam, úgyhogy nem, ugye én nekem ott bukott az első dolog, hogy én azt nem tudom, hogy kell csinálni, csak láttam, hogy néz ki, és én úgy indultam, hogy léceket szegeltem össze. Tudod, mikor repült volna az föl? Ez 3 kiló, érte?
9: Most és akkor most eltudjátok képzelni,
8: kis hülyezvekát láthatták az utcára, hogy fogja azt a 3-4 kiló sárkányt, és vagy. Ugye madzagra köt, és rohangál föl és alá, és csodálkozik, miért nem repül föl.
9: Most képzeld el, hogy küldött...
8: Kicsoda?
9: Kaptam egy képet.
8: Igen.
9: Dórától, munkatársunk, az Edwin munkatársunk készített egy ilyen házat, nézd meg, ez már egy ilyen meglévő kis épület része, vagy egy ilyen pincerész, vagy nem is tudom, mi lehet ez, amire ráépített egy ilyen faházikot, és Dóra azt írta, hogy a részletekért kérdezzem az Edwint, vagy a részletekről.
8: Igen.
9: Nagyon jó, és még ilyen csúzdán lehet lejönni, megőrülök. Jövök, Dóra, hozzátok játszani.
8: Lehet, ugye ezek nagyon jó dolgok. Hát nem tudom, én mindig mondom, azért próbálom neked ilyen óvatosan mondani, mert hogy tudod, hogy én megcsinálnám, de aztán mindig leállsz, mert én már egyszerűen magas ágyárt is akartam csinálni.
9: Nem
8: aztán,
9: állok, lehet nem
8: aztán
9: állok.
8: Meg, aztán meg mindig úgy, majd, meg nem, meg mit tudom én, aztán elmaradnak a dolgok.
9: Hát igen,
8: de na, igen. Hát ez van, na mindegy. Úgyhogy
9: még annyi mindent írni, elméletileg,
8: elméletileg magas ágyása is van már az aretnek, meg akkor nyáron faházikolyos lesz, hát valóságban fű van, meg ütetett bokrot. Múltkor mondta, csináltuk egy olyan díszkelt részt.
9: Nem azt mondtam, hogy díszkelt részt, hanem csináltunk egy ilyen külön kis részt.
8: Igen, és álltam, mondom, mit nézel, mondom, Anett, hol az a rész? Hát az előtted ott van, lenéztem, hogy négy kis bokor el van ütetett.
9: Nem négy kis bokor, van fa.
8: Hát de tudjátok meg, hogy 12 centi átmérőjű bokrok.
9: Hát most hozzád képest, nem. Meg azóta lett egy ilyen külön kertrész,
8: majd megnézed.
9: Jó, hogy nem
8: tapostam le azt a kertrészt.
9: Te nagyon szemtelen vagy. Jössz itt a nagy lábaid, de többet be se engedlek hozzánk.
8: Te amúgy nagyon
9: csináltunk,
8: szép lesz.
9: Csináltunk egy ilyen... Mennyire hülye vagy. Ez egy bunkó ember. Nagyon bunkó vagy.
8: De hogy vagyok bunkó.
9: De az vagy.
8: Tök jó arc vagyok.
9: De az vagy. Soha nem voltál jó arc.
8: Hossz írja, jaj, Zeci. Majd megtanítanak, én bambusznádból csináltam a sárkát. Jó, mert ezeket nekem az kimaradt, az soha nem repült fel. Horgászás. Amúgy te tudsz?
9: Persze, hogy tudok. Egész gyerekkoromban jártam.
8: Meg merem fogni a kukacot?
9: Miért nem elném?
8: Elkapod? Nyakánál?
9: Hát, de milyen vagy. De tényleg, hát én nagyon sokat jártam. Nekem a nagypapám ilyen nagy pecáros volt, még vadász, és akkor mentem vele. Volt olyan, hogy 5 éves koromban zuhogó esőbe kín voltunk egész állónap, és nem mehettünk haza, mert akkor jöttek a harcsák, törpeharcsák, úgyhogy...
8: Na, legalább fogtál valamit.
9: Ne tudd, még megűrültem akkor, de persze, pecázunk. Hát amikor megyünk Gombosra, mindig program a pecázás is.
8: Komolyan?
9: Persze, gyerekek imádnak, és fognak halakat, persze.
8: Hát de van bototok, meg minden?
9: Olyan horgászfelszerelés van, hogy elálljusz. Hát van minden. Nekik van, ők, amikor egész kicsik voltak, akkor ilyen átpecával kezdték. Akkor utána kaptak ilyen normális pecát, ami nyilván csak horog, meg ráraksz valamit, most amit attól függ, most ők ilyen kisebb halakra pecáznak, egy kis kukoricát, vagy kenyérgombócot, de van minden, blinkertől kezdve minden.
8: Komolyan?
9: Van. Persze, nagyon sok minden. Apukámnak is van felszerelése, nagypapámnak is volt, persze.
8: Apukád is tud?
9: Tud csak halat, nem szokott fogni.
8: Jó,
9: mindig
8: minden.
9: Nagy elánna neki indul, hogy na, most idéntől megyek, mindig Gombosra megyek pecezni, soha nem megy el egyébként. Régen még valamennyire jár, de hát nincs ideje.
8: Nekem van 2-3 nagyon jó barátom, aki mániakosan szeret horgászni.
9: Én képes lennék, Zeci, egy hétig kinülni és várni a halat.
8: Ennyire?
9: Nagyon.
8: Hát ezt nem
9: azért, mert mindig
8: volna,
9: benne van a lehetőség, hogy na majd most valami ott elkezdi piszkálgatni.
8: Jön a kapitálac, mifelénk ezt mindig ezt mondják. Jön a kapitálac.
9: Igen, úgyhogy én is imádom.
8: Szóval igen. Hölgyeim és uraim, ha nincs mit csinálnatok, akkor mennyi mindent mondtuk. Építsetek faházat, építsetek kerti házat, építsetek sárkányrepülőt, csináljatok maketteket, modelleket, mindent.
9: Minden nagyon jó dolgok vannak itt leírva egyébként. Asztronómia és csillagvizsgálat. Vettünk most egy, vagy a Marci kapott egy teleszkópot. Úgyhogy most ebbe bele...
8: Amúgy különben, de na, erre most viccen kívül nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket, amiket így árulnak, teleszkópokat, ugye ilyen...
9: Ezek profi teleszkópok.
8: 50-200 euró franc, ugye ilyen árba.
9: Igen.
8: Attól függ, ugye most mekkorákat lehet. De ezekkel már látsz valamit, vagy ez kamu?
9: Ezekkel látsz, nem kamu. Kamu, vannak nagyon jó, meg kell neten nézni. Amit én vettem például, én úgy vettem, hogy abszolút nem értek hozzá, de utána olvastam, és azt írta, hogy ez abszolút, tehát arra, hogy megvizsgáld, láthatsz velük bolygókat. Igen. És hogy ez igazából amatőr csillagászoknak, még gyerekeknek is nagyon jó. És akkor eljött hozzánk egy barátunk, aki komolyan foglalkozik, tehát akinek nagyon durva teleszkópja van, és azt mondta, hogy ez a miénk, ez fantasztikus.
8: Tényleg.
9: Tehát, hogy ez nagyon jó.
8: De jó.
9: Úgyhogy ezt Marci kapta szülinapjára.
8: És akkor azt mondjuk értékeli, vagy dobálja?
9: Nem dobálja. Hát most kezdjük majd, most várjuk már, hogy ne legyen beborulva, és akkor...
8: Ez friss?
9: És friss.
8: De ez jó hangzik, ez jó hangzik. Úgy, majd egyszer én is megnézem.
9: Igen, meg van mikroszkópjuk is például, és akkor csomó mindent ott néztünk, hogy tudod, ezt folyatjuk, az, akkor vér, nem tudom, és akkor mindent nézünk vele. Nagyon
8: és leprovettáitok, vannak meg ilyesmi?
9: Hát van hozzá, aha, adtak, meg ugye vannak nagyon ezek jó. Is üveglemezek.
8: Ezek fantasztikus dolgok különben. Hát igen, az üveglemezek, persze.
9: Hát igen, arra akkor ráteszed.
8: Jó, gyereknek nem kell megnézni, akkor felkorban megnézed a Dextert, nem tudom, láttátok-e, vagy ismeritek-e. Ő mindig az volt, hogy olyan sorozatgyilkos, hogy mindig egy csepp vért mindenkit elvett, és akkor ugye a két üveglap közé rakta.
9: Negyed óra, múltkor nekiültünk, hogy na, megnézzük a Dextert, és negyed óra mondtam, hogy én mondom, én ezt nem bírom. Tehát nem. Én nagyon sok mindent bírok, belettem edzve.
8: Ez valami én nem.
9: De ez undorító. Én nem tudom, az első rész, ahogy indul, az a nő, és akkor ott...
8: Hát nem emlékszem, megnéztem 100 000 évadot már belőle.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Az autóban
5: vagy bicajon
4: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
12: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
13: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
14: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
15: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolásról,

0: Rendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja.
1: 8 óra 20 perckor, szép jó reggelt mindenkinek, augusztus 13-án, csütörtökön, amikor is az ipolyok ünneplik névnapjukat. És belevágunk a Pannon Presszóba, ami 14 óráig tart, a mai nap folyamán pedig itt van Nagyhegyesi Dávid, az adásvezető technikusunk, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina leszek jó magam személyében. Tegnap volt, ugyebár este, este, a részleges napfogyatkozás. Remélem, hogy sokan követtétek, és hát mondhatnám azt is, hogy a hulló csillagok éjszakája volt. Remélem, hogy azt is, és készültetek a kis kívánságaitokkal, de még látható egy pár napig egyébként hulló csillag az égen, de tegnap volt a csúcspontja a Perszeidák meteorrajnak. Remélem, hogy nem úgy követtétek, mint én, aki nagyon rá volt készülve, hogy na, ha hazaérek munkából, akkor szépen kiülök az erkélyre, és ott fogom követgetni, és készültem a kis kívánságaimmal. Majd amikor hazaértem, lefeküdtem és elaludtam, és elfelejtettem, hogy egyébként én mit is terveztem. Hát remélem, hogy ti nem ilyen cipőben voltatok, mint én. És hát azt meg még inkább remélem és kívánom, hogy a kívánságaitok teljesüljenek, ha nem is feltétlen a hulló csillagok miatt, de kövessétek az álmaitokat, és teljesüljön mindenki kívánsága. Ami egyébként a mai naphoz köthető, az nyilván nagyon sok minden, mint minden egyes naphoz. Például ma van 50 éve a balkezesek nemzetközi napja, illetve 1503 éve választották első János pápát. Meg természetesen 127 éve született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere, ez is ehhez a naphoz köthető, és még nyilván egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok minden, de ezt nem sorolnám fel mindegyiket, csak így egy-kettőt így érdekességként, érdekesség gyanánt, és ha már érdekességek, akkor a mai műsorban is készültem jó pár érdekességgel, meg természetesen témákból sem lesz hiány, több területet is érinteni fogunk, kezdve a vajdasági üdülőhelyek látnivalókkal, ahol nem hemzsegnek a turisták, talán ez nagyon sokaknál kiinduló pont lehet. De szó lesz arról is, ugye az elmúlt héten lezajlott a Malomfesztivál Oromon. Különböző nemzetiségek, mondhatnám ezt is, megfordultak. Beszélgetünk egy picit a fesztivál létrejöttéről, egészen a kezdetekről, mert ez volt a 12. ilyen fesztivál. Picit visszamegyünk a kezdetekre, meg természetesen belelátunk a jövőbe is. Mondhatnám mégis, ezt is mondtam is, mert megnézzük, hogy mit terveznek a jövőre nézve a szervezők, illetve, ahogy említettem, nagyon sok különböző országból érkeznek ide emberek ilyenkor, és a Gyergyó Szent Miklósi színészt fogunk megismerni, aki ugyebár Romániából utazott a Malomfestre, hogy miért és mi tetszik neki Vajdaságban, annak járunk utána, és annak is, hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeum milyen állandó kiállításokkal látogatható, és természetesen mi lesz még a jövőben. Megtudjuk a nyitvatartást is, és mi egyéb információkat. Ezek egészen biztosan hallhatóak lesznek a műsorban, és ahogy említettem, egyéb más érdekességek és közérdekű közlekedési információk, amik egyébként ezek az utóbbiak perceken belül, mert hogy jön egy jó pár zene, és utána érkezem a közértekű közlekedési infókkal.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Programajánló.
9: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzi játék zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: És ahogy ígértem, közlekedési és közérdekű információkkal érkezem, és meg is érkeztem. Lássuk, hogy mi a helyzet a határon, mert az elmúlt napokban bőven-bőven volt várakozás idő Magyarország irányába, illetve visszafelé is. Most is van. A Border Watcher applikáció szerint kettő határon már-már-már egy óra várakozás, ők pedig a horgosi határok, a horgosi autópálya és a horgosi közúti átkelő, ahol 60 és 60 percet meghaladó várakozás, jelenleg 62-t ír az applikáció, illetve a Királyhalom Ásotthalom átkelőn fél óra. És már a Gyála-Tisza-szigeten is 20 percet ír. Legalábbis ezt jelentették az utazók, ami pedig a visszautat illeti, egyedül a Röszke 2 Horgos 2 közúti átkelőn van 15 percet meghaladó várakozási idő. Ami a rendőröket illeti, ők is már éberek és már is dolgoznak. Szabadkán az Agrocentárnál a jól megszokott helyükre be vannak állva, és a központ felől érkezőket mérik, akik Palicsra haladnak, úgyhogy ott is érdemes betartani a szabályokat, meg természet amúgy is, meg természetesen a sebességhatárt is. Zombor és Szabadka között azt írják, hogy nincsenek jelen a rendőrök, legalábbis nem találkoztak velük, illetve Szabadkán a Gyorgyennátosevics utcában is ott látták őket. Ezek a legfrissebb infók a rendőrök tekintetében. Ami pedig a közérdekű infókat illeti, ma véradási akció van Zentán és Zomborban, mégpedig Zentán a Vöröskereszt épületében a Posta utca 1-es szám alatt 9 és 12 óra között, Zomborban pedig 9 és 13 óra között, szintén a Vöröskeresztben. Áramszolgáltató szempontjából is vannak információim, ugyanis a mai nap folyamán több településen szünetel az áramszolgáltatás, mégpedig Krivaja, Cserepes, Tomislavci és Felső Roglatica érintettek, ahol 9 és 13 óra között nem lesz áram, és hát a környező tanyákon sem. Kelebián, a Szép utcában és környékén, valamint a Barack utca 26-27-es szám alatt és a környező tanyákon 9 és 13 óra között szintén szünetel az áramszolgáltatás. A harmadik, ami még érintett, Orom, ott a Fehér úton a 37A, 57, 61, 64 és 66-os számok alatt 3/4-10 és 10:30 között szünetel az áramszolgáltatás, illetve a Nagyút egy részén 10:45 és 11:30 között, de a panonrtv.com-on minden megtalálható a közérdekű információk fülecske alatt, úgyhogy ha esetleg lemaradtatok volna róla, akkor vissza lehet keresni. Ami még fontos információ, hogy rendkívüli nyitvatartás van érvényben a Szabadkai zsinagógában a hőségre való tekintettel. 16-áig, vasárnapig ezt a nyitvatartást, vagyis az eredeti nyitvatartást módosították, és 10, illetve 14 óra között látogatható, tehát a Szabadkai zsinagóga.
1: Pannonrádió, a te hangod.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Hallgass napjaink slágereit,
13: és légy tájékozott.
12: Ez a Pannon Rádió.

9 óra 15 perc van, és egy hát igazán érdekes érdekességgel érkeztem. Mégpedig teknős támadt és támad fürdőzőkre Horvátországban, úgyhogy nem is kell olyan nagyon messzire menni. Az idei nyári szezonban már 5-5-ször támadt a fürdőzőkre egy álcserepes teknős, mégpedig Split közelében. Erről többen is már cikkeztek, videókat, fotókat is tettek közzé. És azt mondják a szakértők, hogy elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg hát ilyen terroristává, aki terrorizálja az embereket. Legutóbb vasárnap történt egy támadás, amikor is egy strandon fürdőzőkre támadt. Hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részét megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset, július 22-e óta a Castellai öböldben. Szemtanúk beszámolója szerint a teknős már hosszabb ideje ugyanazon a területen tartózkodik, rendszeresen felbukkan a fürdőzők közvetlen közelében, és hátulról közelíti meg őket. A fürdőzők azt hitték, hogy korábban ezek a korábbi támadásokért felelős teknős már elhagyta a térséget, amikor ismét megjelent, és kiderült, hogy hát nem hagyta el a térséget. És megjelent infók, hírek szerint az állat körülbelül 70 kg-os is lehet. Ezek az álcserepes teknősök elsősorban kagylókkal, tengeri sünökkel és más tengeri élőlényekkel táplálkoznak, amelyeket erős kávájukkal törnek fel. Az Adria északi része fontos táplálkozó helyük. Az álcserepes teknősök több mint 120 cm-esre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladja a 200 kg-ot is, vagy meghaladhatja. Hát ez a 70 kg-os sem könnyű, maradjunk annyiban. Sőt, hogyha most belegondolok, akkor súlyosabb, mint én, és nehezebb, mint én. Úgyhogy de könnyebb, mint a Dávid, köszönjük ezt az információt. Hát, ha esetleg arra jártok, vagy ott tartózkodtok, akkor, és látjátok a teknőst, akkor hát kerüljétek el messziről. Lehet, hogy viccesnek tűnik, de utána, amikor hát megharap, akkor nem biztos, hogy annyira jól fogjátok magatokat érezni. Minden esetben ez is egy ilyen érdekes történet és érdekes dolog, hogy valóban tényleg egy hím példányról van egy szó, aki a nőstényt védi, erről még nincs fontosabb, hitelesebb információ, vagy pontosan nem fontosabb. Ez csak egy ilyen fellángolt hír, meglátjuk, hogy a későbbiekben ezt megerősítik-e, hogy ez valóban, ez áll a háttérben, és hogy vajon meddig fog ott lenni a teknős, ez is kiderül szerintem az elkövetkező pár hétben.

0: Ha a fontana, ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Hegyezd a füled,
9: mert nincs itt semmi látnivaló.
8: Pannon Rádió.
10: A te hangod.
8: A te hangod.

9 óra 30 perc van, és szigorúbb szabályok vonatkoznak októbertől a drónokra Szerbiában. Ezzel a hírrel érkeztem. Egyebek mellett az országhatár, az autópályák, valamint katonai és rendőrségi létesítmények közelében is korlátozzák, vagy megtiltják a pilóta nélküli légijárművek használatát. A jogszabály értelmében a drónok üzemeltetőinek felszállás előtt ellenőrizniük kell, hogy az adott területen milyen korlátozások vannak érvényben. Ezek egy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lesznek majd elérhetők. A korlátozott területeket narancssárga, a tiltott zónákat pedig piros színnel jelölik majd. Alapesetben 120 méteres magasságig lehet szabadon drónt reptetni, amennyiben az adott légtér nem tartozik valamely korlátozott vagy tiltott zónához. A 120 méternél magasabb repüléshez előzetesen légteret kell igényelni, valamint szükség lesz a polgári légiközlekedés igazgatóság engedélyére. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak az országhatár környékére. A határvonaltól számított 300 méteres sávban tilos lesz drónt reptetni. Kivételt csak külön engedéllyel lehet tenni, amelyhez a belügyminisztérium előzetes hozzájárulása szükséges, a drónnak pedig aktív távoli azonosító rendszerrel kell rendelkeznie. Nem lehet majd drónt reptetni a Védelmi Minisztérium, a Szerbiai Katonaság, a Belügyminisztérium és a Biztonsági Tájékoztatási Ügynökség által használt objektumok felett, illetve azok 500 méteres körzetében. A katonai és rendőrségi gyakorlóterek esetében ez a védőtávolság 1000 méter lesz. A korlátozások vonatkoznak az állami intézményekre is. A parlament, a kormány és az államfői főtitkárság épületének 500 méteres körzetében, míg a minisztériumok, bíróságok, ügyészségek, külképviseletek, nemzetközi szervezetek és büntetés-végrehajtási intézmények 150 méteres körzetében korlátozzák a drónok használatát, bizonyos helyszíneket teljesen tiltott zónává is nyilváníthatnak. Úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani, és ahogy hallhattátok. Tehát októbertől szigorodnak a szabályok, ami a drón használatát illeti Szerbiában.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Pannon Presszót támogatta a Fontana.
2: Ha fürdőszoba,
1: akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

Több mint 200 gyáratot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni az Etna miatt. A katániai repülőtér légiforgalmát egy picit megbénította az Etna kitörése. Szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat a katániai repülőtéren, és turisták ezrei ragadtak Szicílián, miután a múlt heti kitörést követően ismét hamut szórt és szór az Etna. Kedden kora reggel mindössze egy belföldi járat tudott elindulni. Az Etnától délre fekvő Catania-ban a sziget legnagyobb repülőterén csak kevés repülőgép tudott fel, illetve leszállni, és aztán, hogy azóta pedig folyamatosan próbálják nyilván helyreállítani és átirányítani az oda irányuló járatokat egy másik repülőtérre, több-kevesebb sikerrel, és arról is olvasni a közösségi oldalakon, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak továbbra is ott. Van, akik tudtak találni szállást, van, akik nem, és ott tanyáznak a repülőtéren, és várják a jó szerencsét. Kezdetben még talán érdekesnek tűnhetett, mert nagyon sokan fotózták és videózták ezt a látványosságot, ami egyébként hát nyilván nem újdonság, de azért azóta, ha valaki ott tartózkodik, úgyhogy nem sikerült szállást találnia, hát egy kicsit kellemetlen tud ez lenni nyilván. Bízom benne, hogy ez hamarosan meg fog oldódni.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-00-ságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-00-ás telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma is ülésezik a köztársasági válságstába a hőhullám és a tüzek miatt Szerbiában. Az illetékesek áttekintik a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kialakult helyzetet, és megvitatják a következmények felszámolását célzó esetleges további intézkedéseket, jelentette be Gyúró Macut. A szerb kormányfő hozzátette, jelenleg 33 helyen pusztít tűz az országban. A legnagyobb kihívást a Deliblati homokpusztán, a Stolovi hegységben, valamint a Bujanovaci községhez tartozó Breznica településen pusztító tüzek jelentik. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az előrejelzések szerint a következő időszakban is folytatódik a hőhullám, ezért valamennyi illetékes szerv részéről folyamatos készenlétre és összehangolt fellépésre van szükség a következmények hatékony megelőzése érdekében. Több mint 1 millió négyzetméternyi üzlethelyiség áll üresen Belgrádban. A bérleti díjak négyzetméterenként 50 és 100 euró között mozognak, a bevásárlóközpontokban pedig még magasabbak lehetnek. Ingatlan szakértők szerint az árak stabilak, de a vállalkozások számára a magas bérleti és fenntartási költségek egyre nagyobb terhet jelentenek. Emellett az online vásárlás, a házhoz szállítás és a tápmunka is csökkenti a hagyományos üzlethelyiségek iránti keresletet. Szakértők szerint a jó lokációnak továbbra is döntő szerepe van, és a forgalmas utcafronti üzletek iránt van a legnagyobb kereslet. A NATO a javuló koszovói biztonsági helyzethez igazítja a KFOR, vagyis a Koszovóban tevékenykedő a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderejét. A katonai egyesülés úgy értékelte, hogy a biztonsági feltételek javultak az elmúlt időszakban. A változtatásokat már megkezdték, céljuk a Koszovóban élők számára a biztonságos környezet megteremtése, valamint a szabad mozgás biztosítása. A NATO hangsúlyozza, ha a körülmények megkívánják, az intézkedések módosíthatók vagy visszavonhatók.
0: Sport.
5: A legutóbbi két Bajnokok Ligája sorozatot megnyerő Paris Saint-Germain 2-1-re megverte az Európa Liga győztes Aston Villát szerda este a Salzburgban rendezett labdarúgó Európai Szuperkupa mérkőzésén, ezzel megvédte címét. A PSG 2025 után másodszor hódította el a serleget. A PSG előtt az AC Milan és a Real Madrid tudta megvédeni címét az Európai Szuperkupában.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma is napos meleg nyári időben lesz részünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul. Az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható, keleten és délkeleten azonban időnként megnövekedhet a felhőzet.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax. 91.5. A jó választás.

0: Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.ro.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Akik szeretnek repülővel utazni, azoknak fontos lesz a következő információ, ugyanis drágulhatnak a repülőjegyek Szerbiában, ha két fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair kivonul az országból. A szakértők szerint kevesebb olcsó járat maradna, ami az utasokat és a turizmust is hátrányosan érinteni. A Wizz Air a belgrádi repülőtér, a Ryanair pedig a nisi repülőtér kapcsán került nehéz helyzetbe. A szakértők szerint a fapados légitársaságok távozásával Szerbia visszatérhet ahhoz az időszakhoz, amikor alig voltak olcsó repülési lehetőségek. Az elemzők úgy vélik, hogy a verseny csökkenése mellett az üzemanyagellátási problémák és a belgrádi repülőtér üzemeltetési joga is tovább növelheti a költségeket. Kíváncsi vagyok, hogy ki mikor foglal le repülőjegyet, mennyire követitek, ha már tudjátok az úti célt, mikor foglaltok, akár nyaralás, akár csak egy egyszerű kirándulás tekintetében, mik a tapasztalatok, mennyire hagyjátok az utolsó napokra, vagy mi a tapasztalat, írjátok meg nekünk a 063-621-605-re.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Vajdaság hallatán sokaknak elsőként Szabadka, Újvidék vagy a nagyobb turista látványosságok jutnak elsőként eszükbe. De mi van azokkal a helyekkel, amelyeket már jól ismerünk? Azokon felül vajon milyen kevésbé felfedezett vagy ismert helyek találhatók meg Vajdaságban, illetve Szerbiában? Mai műsorunkban ezekre keressük meg a választ, bemutatjuk ezeket a rejtett kincseket, Vajdaságot, illetve országos szintet érintően. Aki pedig a segítségünkre lesz, Kanyu Ervin idegenvezető. Üdvözlöm Önt is a műsorban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ha valaki először keresi fel Vajdaságot, vagy Szerbiát, és kifejezetten kerüli ezeket a turista központokat, akár látványosságok tekintetében, akkor mi az, amit így először ajánlan, hogy ezt mindenképpen fel kell, hogy keresse? Ami mondjuk egy picit talán még eldugottabb is.
1: Hát ugye ez, tehát ugye, hogy az utazás az nagyon sok mindentől függ, tehát ugye az utazó kívánalmai, igényei, lehetőségei határozzák meg, úgyhogy erre azért nagyon nehéz választ adni.
0: De akár mégis, ha vannak olyan helyek, települések, példagyanánt akár említésképp.
1: Hát hogyha ugye a műsor címe is megengedi azt, hogy szubjektív, tehát hogy akkor ehhez így valamennyire én is szubjektív módon tudok csak hozzászólni, tehát ahogy mondtam, Vajdaság vizekben nagyon gazdag, tehát közel 1000 kilométer hosszú vízi, mesterséges vízi úttal rendelkezik, ugye ez a Ferenc csatorna, vagy a Duna-Tisza-Duna csatornák hálózata, akkor itt vannak a olyan gyönyörű, hihetetlenül gyönyörű folyócskák, mint Dél-Bánátba a Krassó folyó, vagy Karas, a Néra folyócska, ami szinte, tehát hihetetlen, de vadvízi folyó Vajdaságba, tehát itt a síkságon. Aztán az Egres vagy Jegricska patak, ami megint csak tehát egy alföldön, egy bácskai patak vagy folyócska, de olyan kristálytiszta vize van, hogy így az ember látja a tündérrózsák között úszkáló halakat, meg teknősöket, ahogy így csónakázik, szóval tehát hogy ezek mondjuk rá, hogy nincsenek annyira köztudatban, mert a köztudatban ugye hangosabb dolgok vannak, tehát meg látványosabb dolgok, de ezek szerintem ezeket úgy merném ajánlani, tehát mint ahogy mondtam, szubjektív módon, tehát valaki, akinek víziszonya van, annak nyilván nem a legjobb, de hogy tehát ez a vidék. Aztán van egy olyan része is szerintem a történetnek, ennek a vajdasági történetnek, hogy nem láttam igazából más vidékeken, tehát ilyen külföldi területeken olyan sok ilyen hangulatos, táji jellegű éttermet mind itt. Tehát, hogy ezek a, hát nem tudom, ezek ilyen halászcsárdák, vagy ilyen étteremszállások, és annyira szépen, autentikusan vannak berendezve, hogy az ember azt gondolná, hogy a nem tudja, paradicsomba érkezett, tehát, hogy itt minden oké, minden szuperú működik, szóval, tehát, hogy tényleg vannak ilyen jó helyek itt a környéken.
0: Igen, és talán az ide látogatók, amennyire utána járnak, teszem azt indulás előtt, és megtervezik az úti célukat, akkor gondolom utána is olvasnak, hogy egy adott településen vagy a környékén milyen látnivalók vannak, akár gasztronómiai szempontból, hogy melyik csárdát vagy melyik éttermet érdemes kipróbálni, de van-e esetleg olyan, ami turisztikai szempontból érdekes lehet, de mégis nagyon-nagyon kevés figyelmet kap?
1: Tehát, hogy Vajdaság területén.
0: Így igaz, igen.
1: Hát én leginkább, tehát most nem tudom, hogy mekkora figyelmet kap, tehát hogy az egyik ilyen a vajdasági szívem csücske az a Nyugatbácska. Tehát hogy ott ez a Bezdán, Monostorszeg, esetleg még a Gombos ide tartozik, tehát hogy ezek a kis, hát igazából enyhe túlzással magyar falvaknak is mondhatnám, tehát még azért most is jelentős magyar lakosság él, vagy például ugye Monostorszegen sokácok élnek, tehát hogy olyan kis zárt közösségek, és úgy érdekes, tehát hogy van egy turisztikai kínálatuk, tehát hogy például a vittem oda csoportokat már, és teljesen ilyen elváráson felül teljesített az a kis vidék. Tehát, hogy annyira gazdag a természeti látványosságokban. Tehát ott is, nem tudom, ugye Monostorszeget 7 Duna falujának tartják, tehát hogy a Dunán kívül még 6 ág, Duna ág szeli, vagy metzi, vagy érinti a falut, tehát hogy, és akkor mindez meghatározza az ottani kínálatot is, tehát hogy a természet bőségesen ott van, ugye a gasztronómiában megtalálhatóak ezek a természet közelségének az ízei, tehát akár ilyen hal étel különlegességek, akár nem tudom, valami más. Tehát, tehát tényleg ott a természet ott van, de a múlt is hihetetlen, tehát hogy Bezdának is az épített öröksége, tehát ez a történelmi ipari értékei, tehát a Európa talán legrégebbi damaszszövő műhely, ami még most is működik. Tehát, hogy a Európa első vizalati betonépítésű zsilipje. Tehát, ezek azért olyan érdekes dolgok, hogyha valaki így nyitott az ilyen történetekre, hogy itt ugye régen esetleg mi volt, mi látható abból a mai időkig, vagy például ugye a másik ilyen nagyon szép hely esetleg, ami szívesen ajánlanék, a Délbánát. És akkor ott a Deliblati homokpuszta, akkor ugye a Versec környéket, tehát ez a Temes Kutas például, ami az egykori történelmi Magyarország legnagyobb borvidékének a központja volt, és hát olyan spontán élményeket és nem várt pozitív élményeket élhet át az ember kis szerencsével, ami szerintem, ami tényleg úgy megéri a pénzt, hogyha az ember, meg az időt, hogyha az ember elmegy oda. A legtisztább levegő például ott van az egész országban. Úgyhogy ezek ilyen kis apróságok, ilyen kis szösszenetek, mozzanatok, de szerintem ezek így jó dolgok.
0: Hogyha fel kellene állítani egy listát, akár települések, akár hegyvidék, bármilyen vonatkozásban, teszem azt egy 5-ös vagy egy 10-es felsorolás alapján, akkor mit tudna ajánlani?
1: Én például a Délbánságot nem hagynám ki, tehát ugye az egy nagyon változatos, tehát tényleg történelmel, kultúrával, gasztronómiával, természettel találkozik az ember, tehát ott Versec környékén. Nyilván nem hagynám ki Újvidéket, illetve a Újvidék környékét, tehát főleg ezt a szerémségi részt, tehát hogy az tényleg egy igazi kincses láda, tehát a Tarcalhegy, Fruskogóra, tehát a kolostoraival, a borászataival, ugye az ókori római örökségekkel büszkélkedő Száva Szentdemeterrel, vagy éppen a tehát olyan tájvédelmi vagy természetvédelmi területekkel, mint a kabuli rét, vagy ilyesmik. Tehát hogy ez is egy nagyon fontos, hogy nyilván Szabadkát, azt mindenféleképpen Szabadka Palics, tehát hogy ez egy nagyon fontos, kihagyhatatlan tényező, nagyon sok értékes látnivalóval, hát azért ez egy ilyen laza, pihenős, gasztro oldalát Vajdaságnak, azt is mindenféleképpen, tehát egy ilyen tiszaparti ott tartózkodás, akár Magyar Kanizsa, akár Zenta, mindenféleképpen egy ilyen kötelező ajánlat lehetne, most nem tudom, tartunk-e ötnél, de hát nyilván Zombor például, tehát Zombor és a környéket, tehát ez a Nyugatbácska, amit említettem, tehát hogy ez is egy nagyon fontos is, és hát tehát ez a Nyugatbácska, tehát a Bács vára, Bogyán kolostora, vagy a Bácsi kolostor, tehát a ugye a Ferences rendi kolostor, tehát hogy ezek igazából ez az utóbbi olyan szempontból is érdekes, hogy ilyen UNESCO világ örökségi helyszín várományosa, tehát hogy szóval szerintem így most elnézést, lehet, hogy kihagytam valamit, tehát hogy ez úgy hirtelen ezeket a helyszíneket tudnám felsorolni. Nyilván nagyon sok más helyszín van. Tehát, hogy nekem egy nagy felfedezés volt a például a kajakozás, túrázás a Jegricska folyón. Tehát, hogy nem is gondoltam volt. Nagyon sokszor van egy ilyen élményem, hogy hát elmegyek ott mellette, és szerintem nagyon sok embernek van ez az élménye, hogy például nagyon sok turistával találkozok, aki hát persze tudja, hogy hol van Szabadka, de soha nem állt meg, és akkor na jó van, nem tudom, 10-20 év után, 30 év után, vagy már nyugdíj közelében van, és jó, nézzük már meg ezt a Szabadkát, mert azért hallottam valamit, és így, és akkor tényleg így tátva marad a szájuk, és azt mondja, hogy hát ezt nem gondolták volna, hogy ennyire gazdag építészeti örökséggel rendelkezik, és hát én is számos alkalommal jártam így, nem tudom, Užice mellett, tehát ugye amikor tengerre mentünk, vagy Zlatiborra mentünk, mennyiszer elmentem, és akkor nézzük már meg, hogy mi van ott Užicebe, és így tényleg egy kis utánajárással, hát olyan csodálatos folyószurdok, meg vár, meg nem tudom én, strand, meg ilyesmik vannak, meg az ország első vízi erőművel, meg hát ilyen, tehát tényleg olyan látványosság, ami talán még egy napba bele se fér.
0: Abban szerintem kiegyezhetünk, hogy nagyon sok a rejtett kincs és a felfedezetlen kincs Vajdaságban, és magára országos vetületre vonatkozóan is. Fontos szerintem, hogy akár ki utazás előtt áll, megtervezze, és utána járjon, hogy a környékben mi az, ami érdemes megnézni. Viszont én bízom egy picit abban, hogy ezek a kevésbé ismert, és ahol nem hemzsegnek a turisták, ez azért még talán a későbbiekben is így lesz, hogy lesznek olyan helyek, ahova egy picit el lehet vonulni és kiszakadni a hétköznapokból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és hogy egy picit erre a témára is rávilágítottunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy egy kis kávcsinálónak jó volt ez a beszélgetés.
0: A Kanyó Ervin idegenvezetővel készült teljes interjú augusztus 23-án lesz látható és hallható ismét teljes hosszában a Pannon Televízióban este 7:30-tól.
2: 91.5. A jó választás.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
6: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as számalkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyás Drávia Poliklinikán. 060

0: traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs
1: 11 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke. A politikus arra szólította fel a pártokat, hogy előre fogadják el, hogy a választásokon a szavazók döntik el, ki nyer, és a végeredményt mindenki tartsa tiszteletben. Vučević hozzátette, a választások kiírására az alkotmány és a törvények értelmében Alexander Vučić köztársasági elnök jogosult. Mint mondta, azoknak, akik részt kívánnak venni a választásokon, már most meg kell kezdeniük a felkészülést. Drágulhatnak a repülőjegyek Szerbiában, ha a két fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair kivonul az országból. A szakértők szerint kevesebb olcsó járat maradna, ami az utasokat és a turizmust is hátrányosan érinteni. A Wizz Air a belgrádi repülőtér, a Ryanair pedig a Nisi repülőtér kapcsán került nehéz helyzetbe. A szakértők szerint a fapados légitársaságok távozásával Szerbia visszatérhet ahhoz az időszakhoz, amikor alig voltak olcsó repülési lehetőségek. Az elemzők úgy vélik, hogy a verseny csökkenése mellett az üzemanyag ellátási problémák és a belgrádi repülőtér üzemeltetési joga is tovább növelheti a költségeket. Egyre gyakoribbak a telefonos csalások Szerbiában, erre figyelmezteti a lakosságot a szerb belügyminisztérium. A csalók ismeretlen telefonszámokról hívják áldozataikat, és hamisan azt állítják, hogy valamelyik családtagjuk közlekedési vagy más balesetet szenvedett. Ezt követően sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Egyes esetekben nem csak készpénzt, hanem aranyat vagy más értéktárgyakat is követelnek. A belügyminisztérium arra kéri az emberek, hogy minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek.
1: Sport.
3: Ebben az évben is megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábteniszbajnokságot Magyarkanizsán. A tornára az idén neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyarkanizsa önkormányzata is támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek. A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton rendezik, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső mindent eldöntő győzelmi meccset is. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek.
1: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma is napos meleg nyári időben lesz részünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Pannonrádió.
5: Az interneten
4: és

kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. I took the long road across the ocean.

11 óra 16 perc van, és megédesítjük a következő perceket a maga módján, ugyanis megvan 2026 Magyarország tortája, cukormentes tortája is, illetve a cukormentes torta a gyermekek kedvence kategória győztes is. A Magyar Cukrászipar Testület 2026-ban immár 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep, azaz Magyarország születésnapi alkalmából. A verseny minden évben a magyar cukrászat értékeit dicsőíti, miközben annak gazdag hagyományait is bemutatja. Ahogy minden évben, idén is volt egy tematikája a versenynek, ezúttal a versenyzőknek kötelezően fel kellett használniuk szigorúan magyar gyártású rögös túrót és vagy tejfölt, ráadásul olyan módon, hogy karakteresen jelenjenek meg a végeredményben. Fontos kitétel volt továbbá, hogy a versenymunkák hangsúlyosabban legalább 40%-ban tartalmazzanak felverteket vagy egyéb tésztarétegeket, ezáltal pedig képviselve a magyar cukrászat tradícióit. Az ezen kívül felhasznált alapanyagok szigorúan csak kiváló minőségűnek, természetesnek és egészségesnek kellett lennie, és nem nyomhatták el a kötelező alapanyagok ízét, csak kiegészíthették azokat. És hát, hogy mely is lett ez a 2026 Magyarország tortája, a Gyulai Kézműves Cukrászda csapata nyerte, pontosabban az ő alkotásuk nyerte, Balog László, Balog Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta megalkotása után, idén is megalkották a győztes tortát, bíbor fehér tortával védték meg a címet. A bíbor fehér az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes, tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja. Ezt az édes fekete ribizli bor teszi igazán különlegessé, amit a csokoládé, a vanília, a citrom és a liofilizált málna még tovább emel. A torta egyszerre letisztult és elegáns, valamint hagyománytisztelő és modern. Egy olyan desszert, ami tovább és több száz éves hagyománnyal bíró alapanyagok épül, így méltán viseli a Magyarország tortája 2026 címet. De a fotóra ránézve nagyon-nagyon incsiklandónak néz ki, és már szerintem sokan várják, hogy kipróbálhassák. Ami pedig a cukormentes tortát illeti, ez is ugyebár meg volt hirdetve, mint kategória. Az idei győztes a Szilva Fácska elnevezésű torta lett, amelynek az inspirációját gyermekkori emlékek adták. A nagymama kertjének az illatára emlékeztet, miközben az érett szilva, a fahéj és a frissen főtt lekvárzamata jelenik meg benne, azonban modern cukrászati formában újra gondolva. A torta minden szelete egy különleges ízutazásra hív, rétegekről rétegekre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén ropogós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahíjas mousse fogja össze, míg a zöld tea a finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat kölcsönöz a kreációhoz. És hogy kik is alkották ezt a finomságot, Pucsovszki Alena, Vadóci Jenő és Pető Gábor a Balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai. A cukorbetegek mellett kiváló választás azoknak is, akik tudatosan figyelnek a táplálkozásukra. Egy szelet ugyanis 15,3 g szénhidrátot és 253,7 kilokalóriát tartalmaz. És itt jön az egyik kedves kis kategória, Magyarország cukormentes tortája, avagy a gyerekek kedvence. Idén második alkalommal választott kedvencet az egyes típusú cukorbeteg gyerekekből álló zsűri a Magyarország cukormentes tortája versenyen. A Ribizli Keringő Fantázia nevű torta, a Kiskunfélegyházi Kovács cukrászda alkotása, fekete ribizlis meggyel és korszerű, de egészséges alapanyagaival hódította meg a gyerekeknek a szívét. A külön díj célja, hogy a diabéteszes gyerekek is aktív részesei legyenek a versenynek, és megmutassák saját szempontjaikat, hiszen számukra különösen fontos, hogy a tudatos táplálkozás mellett se kelljen lemondaniuk a finom desszertek élményéről. A győztes tortákat egyébként először a Magyar Ízek utcájában lehet majd megkóstolni, megcsodálni a Várkert bazárban,
augusztus 20-ától, valamint Magyarországon országszerte közel 500 cukrászdában, és ezeknek a listája, ez majd megtekinthető lesz a cukrászat.net honlapon, amit a Magyar Cukrászipar Testület tesz közzé augusztus 18-án. A torták minőségének védelme érdekében a receptek majd csak 2027 elejétől lesznek nyilvánosak, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik hivatalosan, minden előírás betartása mellett.

0: this. Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024-553-910 vagy www.fontana.rs.

0: A Malom Fesztiválon ott volt a Pannon RTV stábja is. Szinte mondhatnám azt, hogy minden egyes napon ott voltunk, amelyből egyébként majd készül egy hosszabb összefoglaló, a televízióban lesz látható a közelképben. Most pedig egy interjút hallhattuk az egyik szervezővel, Szerda Zsófival, akit Horváth Kátai Orchidea kérdezett a Malom Fesztivál létrejöttéről, a kezdetekről és természetesen a jövőbeli tervekről, akár esetleges változtatásokról.
1: Mesélj nekünk kérlek egy kicsit a kezdetekről, hogyan fogalmazódott meg a Malom Fesztivál ötlete, illetve ez a tematika és ez a hangulat.
2: Hát ez 12 évvel vagy 13 évvel lassan már ez úgy kezdődött, hogy néhányan mi barátok valahogy ide kikeveredtünk Oromra, mert néhányan a társaságból oromiak voltak, és azt mondtuk, hogy hát szervezni kéne ide valami kis megmozdulást, valami hozzunk egy zenekart, legyen itt egy, de ha nem is fesztivál, de valami kis megmozdulás, mert nagyon jó itt a helynek az energiája, az aurája, hogy ilyeneket mondjak, egyszerűen jó itt kint lenni, akkor még azért nem így nézett ki, tehát akkor tényleg csak a Malom volt itt, és semmi más, tehát hogy amit most itt lehet látni, hogy fel van építve, ezt azért az évek hosszú sora alatt sikerült megvalósítani. Szóval valahogy így indult, hogy azt hiszem, hogy akkor még nem is ez volt a neve, hogy Malom Fesztivál volt, ez Windmill a legelején, és egy zenekar lépett fel, egy nagyon pici színpadon, voltunk kint vagy 50-en, 60-an, annyira reklámozva se volt, és mindenki, aki ott volt, azt mondta, hogy ezt kéne, ezt csináljuk, és ennek a baráti társaságnak a tagjai nagyon-nagyon különböző, úgymond nem úgy helyről, hogy különböző városok voltak, különböző foglalkozású emberek voltak. Jó magam és Horváth Tamás is már szerveztünk előtte fesztivált, az ENTA ifjúsági játékokat besegítettünk, mint szervezők. Ónyau Ládóri, aki ugye a fesztivál plakátjait és a dizájnját készítő, és akkor már aktívan érdeklődött, és hát, hogy akkor még egyetemista volt, mondjuk most itt számolgatok, de mindegy, de tudjuk, hogy nagyon jó a vizuális látásmódja, nagyon kreatív és jó dolgokat csinál, ami illik a helyhez, és nagyon érzi és érti ezt a helyet ő is, és akkor így valahogy úgy összeállt az a kis csapat ott a legelején, akik utána elkezdtük szervezni, azóta ez azért sokat változott, volt, aki kiszállt, jöttek újak, nyilván azért ez nem azt mondom, hogy egy egész éves munka, mert nem minden nap csináljuk, de hát azért kell vele foglalkozni. Úgyhogy valahogy így indultak az egész a legelején itt 12-3 évvel ezelőtt.
1: És hogyan értékeled az elmúlt bő 10 évet? Kialakult egy image itt a Malom Fesztiválon. Kiknek a fesztiválja ez, és kinek ajánlod ezt a fesztivált?
2: Hát én nem szeretek így kivételezni, hogy most valaki jöjjön, vagy valakinek ajánlom, a nyitott embereknek ajánlom, azoknak, akik szeretnek a természetben kint lenni, akik nyitottak az új zenékre, az új zenekarokra, az új emberek megismerésére, új barátságok kötésére. Tehát, hogy az, akiben van nyitottság, és én vagyok annyira optimista, hogy azt gondolom, hogy az emberek 98%-ában van nyitottság, ezért azt mondom, hogy mindenkinek való a Malom Fesztivál. Mindenki legalábbis megtalálja azt a kicsi vagy nagyobb részt itt, ami az ő ízlésének, kíváncsiságának megfelelő. Van, aki a nappali programokat részesíti előnyben, mert beszélgetéseket szeret hallgatni, van, aki végig az Ethnocamp színpad előtt van, mert ő inkább a népzenét szereti, van, aki az elektronikusat, ő az elektronikus színpadnál, van, aki nem is nézi meg, hogy mi lesz a program, csak kijön és a medencében fürdik, barátkozik, megeszik valamit, megiszik egy fröccsöt, elbeszélget. Nekem itt nagyon-nagyon sok jó beszélgetésem volt az évek során, olyan emberekkel is, akiket már előtte ismertem, és egy új oldalukat ismertem meg itt a fesztiválon, mert valahogy ez a nagy szabad tér, ami itt van, ez kihoz belőlünk olyan dolgokat is lehet, amit egy városi millió nem feltétlen tud megtenni. És mi azért mindig törekszünk tényleg arra, hogy minőséges programot hozzunk, hogy ne legyen valami gagyi, vagy ne legyen. Aztán lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy neki ez nem tetszik, vagy ez túl alternatív, vagy túl hangos, vagy nem tudom, én lehet kritizálni, és el is fogadjuk a kritikát, de igen, szerintem mindenkinek való. És nagyon sok a gyerekprogram, és egy biztonságos terep a gyerekek számára is, nem tudnak lesérülni. Kitaláltuk már azt is, mert volt egy év egyébként, amikor én legalább 3 gyereket szállítottam, kísértem el a nagy színpadhoz, hogy bemondjuk, hogy hol az anyukája. És akkor kitaláltuk, hogy legyen karszalagjuk, amire ráírják a szülők a telefonszámot, hogyha mondjuk valaki eltéved, vagy elveszik, akkor rögtön fel tudjuk hívni. Úgyhogy így tényleg mindenkinek való, én azt merem mondani.
1: Honnan érkeznek ide látogatók, illetve körülbelül milyen számban?
2: Ez érdekesen alakult az évek alatt, ugye ott a legelején, a kezdetekkor azért főleg Vajdaság, Szeged, Budapest volt az, ahonnan érkeztek a fesztivál látogatói, de most már nagyon nemzetközivé váltunk, tehát ahogy itt szétnézel, vagy sétálgatsz az emberek között, azért hallasz. Spanyoltól kezdve, az oroszon keresztül, törökig tényleg nagyon különböző nyelveket, Afrikából is érkeznek, most lehet, hogy ők éppen környéken vannak, azt nem tudhatom, de hogy nagyon-nagyon sok helyről jönnek, és mindenkitől azt hallom vissza, hogy aki egyszer volt utána, ezt elkezdi ajánlani a barátainak, mert annyira különlegesnek és annyira családiasnak és jónak gondolja, hogy egyre többen jönnek külföldről is. Most már néhány éve megtudtuk valahogy, vagy elértünk valahogy a szerbiai, a szerb közönséghez is. Ők úgy lassan kezdtek jönni, azt gondolom. Nem is tudtak róla, lehet, hogy egy ilyen magyar fesztiválnak gondolták, pedig ez soha nem is volt annak elkönyvelve. Most már azért ők is nagy számban vannak itt és szeretik, úgyhogy azt gondolom, hogy most már nemzetközinek mondhatjuk a fölhozatalt is, és a fesztivál látogatókat is.
1: Voltak esetleg nehézségek a szervezés folyamán? Mesélj erről egy kicsit.
2: Hát mindig vannak, igazából mindig küzdünk a pénzügyi helyzettel. Azt gondolom, hogy többet kéne, vagy jobban kéne támogatni szerintem az olyan fesztiválokat, mint a Malom Fesztivál, és ezt nem ilyen önös, vagy egy ilyen álszerénységből mondom. Nyilván minden évben pályázunk, de nagyon rizikós az, hogy mikor vasárnap ugye lezárjuk itt a fesztivált, és elkezdünk számolni, akkor kijövünk-e nullára, a pozitív nulla az már egy ilyen édes álom marad valószínűleg. Ez mindig, minden évben óriási kihívás, hogy nem tudjuk előre azt, hogy le fogjuk-e tudni fedni, ki tudunk-e mindent fizetni, mert azért itt vannak költségek a biztonságiaktól kezdve, hát minden fel kell, hogy épüljön ez a az egész fesztivál. De hála Istennek nagyon sok az önkéntes, és nagyon sokan jönnek ide ki segíteni, tényleg úgy, hogy önkéntes alapon. Mi szervezők se kapunk ezért egy dinárt sem, mi is önkéntes alapon csináljuk, úgyhogy ezt máshogy nem is lehetne, mert ha még az építőkért is fizetni kéne, megbízni embereket, hogy is segítsenek fölépíteni, kidíszíteni a helyet, akkor azt gondolom, hogy nem, hogy mínuszba mennénk, hanem mindenki fel kéne egy óriási hitelt, és azt is gondolom, hogy ha viszont ez így lenne, akkor meg a lelke, meg a szíve veszne el az egésznek, hogy nem olyan emberek lennének itt, akik ezt szívvel, lélekkel és szeretettel csinálják. Úgyhogy talán a legnagyobb kihívásnak én ezt mondanám, mert minden mást azért meg tudunk oldani, ezt is megoldjuk igazából a végére. Eddig majdnem minden évben sikerült ezt megugrani, de azért egy gyomorgörcsel indulunk el minden fesztivál első napján.
1: Ugye ez a fesztivál 3 napos, pár ezer embert mozgat meg. Szeretnétek-e változtatni rajta valamit, újítani esetleg? Mik a céljaitok az elkövetkezendő évekre?
2: Nem szeretnénk újítani, szeretnénk tartani ezt, ami van. Azt véletlenül se szeretnénk, hogy ez kinője magát, de nem is hiszem, hogy fogja, mert nem hívunk olyan óriási neveket, ami nem tudom én 20 000 embert csődítene ide az olcsó bérletért, vagy az olcsó napi egyért. Tehát, hogy ezt ilyen terveink nincsenek, és nem csak azért, mert nem is lenne rá pénzünk, hanem egyszerűen nem akarunk ide 10 000 embert. Ez a 2-3 ezernyi fesztiválozó szerintem az, amit ez a hely úgy bír el, hogy nincs ilyen tömegnyomorérzése az embernek, hogy le tudsz ülni, beszélgetni akár ki mellé, hogy már második nap szinte mindenki tartról legalábbis ismersz. Úgyhogy ebből a tekintetből nem akarunk újítani. Hát mindig lehet jobban, mindig lehet gördülékenyebben, mindig lehet javítani, de ez inkább ilyen szervezésbeli dolgok. Bővíteni a programot ettől jobban már szerintem nem is érdemes. Talán új zenekarokat, arra azért törekszünk, hogy ne legyen sok ismétlődés, hogy tudjunk mindig új felhozatalt itt bemutatni, akár a nappali programok, akár a zenei programok terén. Ez a jövőben is így lesz, és megígérjük, hogy a jövőben is minőség és jó fesztivált fogunk próbálni összerakni.

0: hallgatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikit utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
8: A pontos időjelzés.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a Szigetel.

0: Híradó.
1: Ma ülésezik a köztársasági válságstáb Szerbiában. Egy dunai fenékküszöb építését rendelt el a magyar kormány. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević. És már szüretelik a korai szőlőfajtákat a kánikula miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Ma ülésezik a köztársasági válságstáb a hőhullám és a tüzek miatt Szerbiában. Az illetékesek áttekintik a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kialakult helyzetet, és megvitatják a következmények felszámolását célzó esetleges további intézkedéseket, jelentette be Gyúró Macut. A szerb kormányfő hozzátette, jelenleg 33 helyen pusztít tűz az országban. A legnagyobb kihívást a Deliblati homokpusztán, a Stolovi hegységben, valamint a Bujanovac községhez tartozó Breznica településen pusztító tüzek jelentik. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az előrejelzések szerint a következő időszakban is folytatódik a hőhullám, ezért valamennyi illetékes szerv részéről folyamatos készenlétre és összehangolt fellépésre van szükség a következmények hatékony megelőzése érdekében. Stabil Szerbia villamos energia ellátása, annak ellenére is, hogy a Duna vízszintje történelmi mélyponton van, ami a vízerőművek termelését is jelentősen visszavetette, nyilatkozta Dubravka Djedović Handanović. A bányászati és energiaügyi miniszter elmondta, a Vaskapu 1 és 2 vízerőművek jelenleg kapacitásuk mindössze 20-30%-án működnek, miközben valamennyi áramfejlesztő üzemképes. A kieső villamos energiát részben a piacról szerzik be, ahol az árak az elmúlt napokban Szerbiában megawattóránként 250-260 euróra is emelkedtek. Pozitívum ugyanakkor, hogy a Drinán működő vízerőművek, valamint a Bajnabástai szivattyús tározós erőmű a tervezetnél 17-20%-kal nagyobb teljesítményt nyújtanak, ami növeli az ellátás biztonságát. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke. A politikus arra szólította fel a pártokat, hogy előre fogadják el, hogy a választásokon a szavazók döntik el, ki nyer, és a végeredményt mindenki tartsa tiszteletben. Vučević hozzátette, a választások kiírására az alkotmány és a törvények értelmében Alexander Vučić köztársasági elnök jogosult. Mint mondta, azoknak, akik részt kívánnak venni a választásokon, már most meg kell kezdeniük a felkészülést. Megkezdődött a két egyenként 80 méteres bárka rögzítésének előkészítése, amelyet szükség esetén a Dunába süllyesztenének Paksnál, közölte Magyar Péter magyar miniszterelnök. Ezzel akár 20 centiméterrel is megemelhetik a folyó vízszintjét, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű hűtését. Közben megkezdik egy végleges fenékküszöb, vagyis a folyó medrébe épített vízszint emelő műtárgy kialakítását is. A beruházáshoz összesen több mint 140 ezer tonna használnának fel. A munkálatok célja, hogy a Duna vízszintje ne süllyedjen mínusz 90 cm alá, és ne kelljen leállítani az atomerőművet. Felgyorsította a szőlő érését a kánikula, így Vajdaságban megkezdődött a korai fajták szüretelése. A termelőknek ilyenkor különösen fontos, hogy megtalálják a megfelelő pillanatot, hiszen a szőlő cukortartalma és savtartalma is folyamatosan változik. Míg a hagyományos szüreti időszakig heteket kellene várni, a vajdasági termelők már javában dolgoznak a szőlőskertekben. Mecserik Anita riportja.
2: A cserszegi fűszerest szüreteli a Horgosi Bíró Nándor. Megkezdték a betakarítást, ugyanis a termések már szüretelhető állapotban csüngnek. Ennek a fajtának a szüretelése alapvetően szeptemberre esik, most viszont már augusztusban aktuálissá vált. Jelenleg a szemtelítődés időszaka van, ám csapadék hiányában ez nem történt meg, így nincs elég li a szemekben. Ennek ellenére a hozammal és a minőséggel is elégedett a gazda. A termés cukorfoka kiváló.
3: Nálunk itt a homokháton annyival jobb talán nekem, hogy mélyebben len vannak a gyökerek, és attól függ persze, hogy milyen alanyon vannak. Én nekem ez európai gyökereztetése van, és ide szükséges lesz jövőre beállítani a locsolóberendezést, be kell tenni, mert most, mikor éppen telítődni kellene ennek a bogyóknak, most nincsen csapadék, úgyhogy mostan mind a szerb mondja, néma szokka. Tehát nem, nincs eléggé nedves, vagyis ilyen lé nem lesz benne, de viszont a

0: cukortartalom, meg a töménysége a szőlőnek az anyagának az megvan.
1: A termesztők szerint Horgos környéke kifejezetten nehéz helyzetben van. A többi vajdasági településhez képest, ugyanis a térségben a csapadék mennyiségnek mindössze a felét, egyes területeken pedig akár a negyedét mérik. Ezért vannak olyan szőlőültetvények, ahol korábban 2-3 tonna termést is betakarítottak. Idén azonban mindössze 400-600 kg-ra számítanak. A termesztők szerint azok a szőlők bírják jobban a szárazságot, amelyek alanyon vannak. Vas Zoltán, horgosi szőlőtermesztő és borász.
2: Ebben az ültetvényben, ahol most vagyunk, Biancánk van, Rajnai Riesling, Cabernet Sauvignon és Kékfrankos. A kék szőlők azok, amik jobban bírják. Egyrésztről a kék szőlő is egy picit ezek a fajták jobban bírják, másrésztről pont ez a két kék szőlőfajta, tehát a Cabernet Sauvignon és a Kékfrankos az, ami alanyon van, a többi az pedig saját gyökéren. A Rajnai Riesling az gyakorlatilag most már megadta magát, tehát azt az idei évben fel is fogjuk számolni. A Biancának egy része pedig egyre jobban szenved, tavaly is és az idejében is nagyon láthatóak rajta az aszálytünetek. A napokban a Biancának a szüretével végeznünk is kellett, tehát ilyen még nem volt, hogy augusztus 8-án fogunk hozzá szőlőszürethez.
1: A korai fajták szüretelése tehát már megkezdődött, a következő hetekben pedig fokozatosan a többi szőlőfajtára is sor kerül. A gazdák számára így most az a legfontosabb, hogy a megmaradt termés minél előbb a ládákba kerüljön. A termesztők szerint ugyanakkor a gyümölcstermesztés helyzete Vajdaságban egyre kilátástalanabb. Egyre többen számolják fel ültetvényeiket, hiszen az öntöző berendezése kiépítése jelentős beruházást igényel, miközben a kutak is kiszáradnak. Ezek további mélyítése pedig újabb komoly költséget jelentene a gazdák számára.
3: A pontos idő 12 óra 8 perc.
4: Időjárás.
5: 29 fokot mutat a hőmérő higanyszál a Szabadkán, és a mai nap is kedvezően alakul az időjárás tekintetében, mert nem lesz hőség, ahogy holnap sem. Csapadékra hétfő este felé kell számítani.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
7: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
11: Itt a Pannorádió.
12: I don't see you, you're not in every window I look through, and I don't miss you, you're not

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 12 óra 30 perckor még mindig maradunk a fesztiváloknál. Egy Gyergyó Szent Miklósi színészt ismerünk meg egy picit, illetve ő is részt vett a Malom Fesztiválon, ahol elcsípte stábunk, pontosabban Halász Zoltán, aki név szerint ugye Barti Lehel András, akit meg fogunk ismerni, és hogy ő miért szereti Vajdaságot, mit szeret Vajdaságban, hogyan kerültek ők ide a fesztiválhoz, erről kérdezte.
1: Mesélj kérlek egy kicsit magadról, mióta látogatod a Malom Fesztivált, hogyan hallottál róla?
2: Igazából a főiskolán, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen csoporttársam volt az az ember, aki elhozott engem ide először. Ő Temesváron színész, azóta egy kicsit elszakított minket az élet, meg a munka, meg minden, ami ezzel jár. És ő hozott el engem ide először, hogy nekem ezen a fesztiválon itt a helyem. És én így jöttem vele. Először mondta, hogy itt van egy Malom, mindennek a középpontja, és pont az idevezető úton mondtam neki, most ez a negyedik alkalom, hogy itt vagyok, hogy milyen izgalmas volt a legelső, nem tudtam, hogy hova jövök, és így az ember, amit elképzel a fejében, hogy milyen lehet az, ahova megyünk, és milyen lehet az a Malom, hogy néz ki, milyen Malom egyáltalán, működik-e, nem működik-e, mi... És úgy kerültem ide, hogy ő hozott. Ő pedig fellépett 5 évvel ezelőtt a Malmon, és akkor tapasztalta meg, hogy mennyire egy vagány, bensőséges, családias fesztivál, és hogy mennyire fontos itt a közösség.
1: Van esetleg ebből a 4 évből kedvenc emléked, amit megosztanál velünk? Nem muszáj szalonképes legyen.
2: Jó, nagyon sok emlékem van. Igazából mindegyik a... Minden évben van valami kis kellemes emlékem. Viccesek, kevésbé viccesek, meghatók, barátság, szövődés, történetek. Nagyon sok embert megismertem itt, akikkel következő évben megint találkoztunk, és akkor olyan mindig ez az egész Malom nekem, mint egy hazaérkezés. A 0. napot szeretem a legjobban, amikor találkozom azokkal, akikkel pontosan 1 éve találkoztam, és akkor így leülünk, nem tudom, megiszunk egy sört vagy valami, de hogyha már emlékek, akkor van egy olyan emlékem, hogy egyszer hajnalban beszélgettem egy sráccal, egy társasághoz csapottunk a barátommal, aki elhozott engem a fesztiválra. Ő egy másik beszélgetésben volt benne, én egy másik sráccal beszélgettem, akivel pont azt beszéltük, hogy milyen érdekes, én mondtam én, milyen érdekes, hogy az Alföldön látni lehet, hogy fel kell a hold, mert nálunk a hegyek közt nem lehet látni, hogy fel kell a hold, és hogy ezekről a természet adta különbségekről beszélgettünk. Párhuzamosan a barátom valami vagányabb témában volt benne, ők skandert szerveztek, és én miközben így el voltam merülve az újdonsült barátommal a természeti adottságok különbözőségében, odajött és azt mondta, hogy leszerveztem neked egy skandert, akkor vele kellene skanderozzál, és így a srác, akivel leszervezte, így mondta, hogy de hát én azt hittem, hogy veled. És akkor így a kedves barátom leszervezett egy skandert, a másik amikor elhatároztuk egy kicsit spicces állapotban, hogy akkor megnézzük, hogy ki mekkorát tud ütni ezen a mindenki által közkedvelt, vagy hát úgy látom én, boxgépen. És ütöttem én, és ütött a barátom, és 3 napon keresztül fájt a csuklója. Aztán ezen kívül még van nagyon sok mulatságos történet, amit úgy meghagyok most magamnak.
1: Mennyiben befolyásol az, hogy milyen fellépők vannak, vagy igazából eljössz vakon, mert tudod, hogy úgyis rejteget valamit ez a pár nap, ami neked tetszeni fog?
2: Igazából egyáltalán nem a fellépők miatt jövök. Azért jövök, mert ahogy az előbb is mondtam, ez a hazatérés érzése, vagy ez a családiassága a fesztiválnak számomra teljesen közömbössé teszi azt, hogy ki lesz a fellépő. Még az első 2-3 évben utána néztem a fellépőknek, hogy azok milyen stílusú zenét játszanak, egy kicsit így, mikor az ember nyomoz, hogy mit akarok megnézni, mire akarok elmenni, ugye a tervezés, de idén úgy jöttem, hogy nem is igazán érdekel, hanem úgy a hallásomra hagyatkozok, és ahol jó muzsika van, vagy jó társaság, és gyanítom, hogy inkább a folk sátornál fogom otthon érezni magam a fesztivál ideje alatt, mert egyre közelebb áll hozzám a népzene, meg a hangulat, ami itt kirobban a folk sátornál néha. De azért az Akácos sem vetem meg, és a Nocsil sátor sem, úgyhogy igazából ahol úgy rábízom magam az érzékeimre, vagy nem tudom, nem készülök soha fel arra, hogy hova fogok menni, és így nem tervezem el ezt az egészet, hanem csak úgy telefont és minden dolgot, ami leköt, vagy amire így vigyázni kell, vagy ami így érték, azt így igyekszem így elhagyni erre az időszakra, és csak létezni ezen a fesztiválon, és jelen lenni, és hagyni azt, hogy a ritmusom egy teljesen másik irányt vegyen, abból a pörgésből, ez már egy kicsit elhasznált szó, de tényleg az, hogy az ember kezében folyton ott van a telefon, folyton valamit tervez, valamit elintéz, és ezeket ilyenkor nagyon szeretem háttérbe szorítani azért, hogy legyek itt, legyek az emberekkel, akikkel összesodor az este, vagy éppen a nappal, legyek azokkal az emberekkel, akikkel előző években már összesodort, és jól éreztem magamat velük, beszélgessünk mélyeket, és ne jusson eszembe a telefon, ne jusson eszembe az, hogy ne jusson eszembe a munka, és mindenféle olyan dolog, amitől az ember szeret megszabadulni nyáron.
1: Romániából azért többet utazol. Hány órát, azt áruld el nekünk körülbelül, meddig tart az?
2: Nagyjából 7 órát tart az út, hogyha zökkenőmentes, viszont most egy kis probléma is adódott az autóval, amit hál' Istennek sikerült megoldanunk egy kisebb városban, úgyhogy 7 óra. És mindig azt gondolom, hogy megéri ez a 7 óra, mert ez nagyjából azt jelenti, hogy az egész nap utazással telik el, viszont ez az utazás egy kicsit rákészülés, ráhangolódás egy másik országra, egy másik kultúrára, egy másik alaphangulatra, ami itt uralkodik. Egy nagyon, nagyon nagy szabadságérzettel társul nekem a Malom Fesztivál, amikor rá gondolok.
1: Másik ország, másik hangulat, másik kultúra. Hogyan jellemeznék, mi a különbség Románia, illetve Vajdaság között? Vagy hogyha inkább megkérhetlek, akkor emeld ki, hogy mi tetszik itt Vajdaságban?
2: Szerintem, de ez talán csak az én feltevésem, hogy minél délebre megyünk, vagy minél keletebbre, az emberek annál jobban szeretik a vendégeket, és szeretik az életet. Szeretnek mulatni, szeretnek jelen lenni, és élvezni a pillanatot, és számomra ez volt az, ami kiemelkedő, és olyan jó volt hallani, amikor itt valakivel először kocintottam, és így őszinte örömmel így kifakadt belőle, hogy ay de brate, ez az egész, valahogy így tudnám összefoglalni, hogy ez az ay de brate, ami engem így idehoz.
1: Hogy mondják ezt románul? Ay de brate.
2: Ay de frate.
1: Záró kérdésünk még kérlek. Annyit mesélje, hogy szerinted kinek való ez a fesztivál, kinek ajánlanád?
2: Mindenkinek, aki az olyan fesztiválokat szereti, ahol van akinek a szemébe nézni, van akivel őszintén kapcsolódni, mély beszélgetésekre van lehetőség, workshopok vannak napközben, érdekfeszítő workshopok, illetve nagyon sokrétű a felhozatal, mind zenei, mind kulturális szinten. És aki szereti megtapasztalni a szabadságot, és aki szereti az olyan fesztiválokat, ahol azt vehet fel, amit akar, vagy ahol a legőszintébb önmaga jöhet elő, vagy ha olyan fesztiválra vágyik, ahol egyáltalán nem kell ezeket a hétköznapi maszkokat hordania, akkor nekivaló. itt igazán, igazán lehet érezni a szabadságot.
3: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

12 óra 47 perc van, és korábban már napvilágot látott, miszerint megnyitja első szerbiai éttermét a Burger King. Az amerikai gyorsétterem lánc már álláshirdetéseket is megjelentetett, amelyekben a belgrádi éttermébe keres munkatársakat. A vállalat többek között marketing szakembert, műszakvezetőt és éttermi dolgozókat is keres. Ezzel gyakorlatilag megerősítést nyert a szerb kormány év elejé bejelentése, amely szerint a világ egyik legismertebb gyors étterem lánca belép a szerbiai piacra. Az álláshirdetésekből az is kiderült, hogy a Burger King szerbiai képviselője a Danubian D.O. nevű vállalat. A cég igazgatója Veselin Janicijevic, aki korábban hosszú éveken keresztül a Burger King legnagyobb globális riválisának számító McDonald's szerbiai vállalatot vezette. És érdekesség még továbbá, hogy a szerbiai Burger King mögött regionális franchise hálózat is áll. Egyébként Miami-ban nyitották meg, vagy alapították meg 1954-ben. A hálózat már a több mint 19.700 étteremmel rendelkezik, több mint 120 országban. A szerbiai terjeszkedés első állomása tehát Belgrád lesz, azt azonban egyelőre nem közölték, pontosan hol és mikor nyílik meg az első étterem.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Kevesebb mint 100 nap van hátra a következő választásokig, mondta Milos Vucevic, a szerb haladó párt elnöke. A politikus arra szólította fel a pártokat, hogy előre fogadják el, hogy a választásokon a szavazók döntik el, ki nyer, és a végeredményt mindenki tartsa tiszteletben. Vucevic hozzátette, a választások kiírására az alkotmány és a

0: kapcsán került nehéz helyzetbe. A szakértők szerint a fapados légitársaságok távozásával Szerbia visszatérhet ahhoz az időszakhoz, amikor alig voltak olcsó repülési lehetőségek. Az elemzők úgy vélik, hogy a verseny csökkenése mellett az üzemanyagellátási problémák és a belgrádi repülőtér üzemeltetési joga is tovább növelheti a költségeket. Egyre gyakoribbak a telefonos csalások Szerbiában, erre figyelmezteti a lakosságot a szerb belügyminisztérium. A csalók ismeretlen telefonszámokról hívják áldozataikat, és hamisan azt állítják, hogy valamelyik családtagjuk közlekedési vagy más balesetet szenvedett. Ezt követően sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Egyes esetekben nem csak készpénzt, hanem aranyat vagy más értéktárgyakat is követelnek. A belügyminisztérium arra kéri az emberek, hogy minden gyanús esetet haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek.
1: Sport.
0: Ebben az évben is megszervezték a több mint 30 éve töretlen sikert arató lábteniszbajnokságot Magyarkanizsán. A tornára az idén neveztek be a legtöbben, összesen 26 páros. A bajnokságot helyi cégek és Magyarkanizsa önkormányzata is támogatja. Az eseményen felnőttek és gyerekek egyaránt pályára lépnek. A torna egész héten át tart. A felnőttek esetében a döntőt szombaton rendezik, míg a gyerekek ugyanezen a napon játsszák a csoportmérkőzéseket és a végső mindent eldöntő győzelmi meccset is. A nyertesek értékes ajándékban részesülnek.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma is napos meleg nyári időben lesz részünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az Esztékéből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. Esztékéből.tv.
3: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Hegyezd a füled,
6: mert nincs itt semmi látnivaló.
5: Pannon Rádió.
7: A te hangod.
5: A te hangod.

0: Panantresszó folytatásában a határ túloldalára látogatunk. Utána járunk, hogy a Móra Ferenc Múzeumban milyen állandó tárlatok tekinthetők meg, és hogyha esetleg a környéken jártok, akkor miért is érdemes bemenni és szétnézni egy picit is, hogy milyen tervekkel állnak a jövőre nézve. A vonal túlsó végén pedig Hegedűs Anitát köszöntöm, aki a Móra Ferenc Múzeum PR referense. Szia, üdvözöllek itt a Panantresszóban!
1: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Rögtön akkor vágjunk is bele abba, hogy milyen kiállítások nyíltak meg korábban, amik per pillanat is látogathatók, illetve ezek a már említett kiállítások meddig lesznek látogathatók?
1: Az idei évnek a kiemelt kiállítása az a Drága Barátom Picasso című időszaki kiállítás. Ezt a múzeumok éjszakáján nyitottuk meg június végén, és hát még viszonylag sokáig, január 10-ig látogatható lesz. Talán, hogyha valaki elsétál Szegeden itt a Belvárosi híd környékén, akkor lehet is látni észre, és veheti ezeket a molinókat, amik ezt a kiállítást hirdetik. Ez egy olyan tárlat, amin egyrészt Picasso alkotásokat lehet látni, különböző grafikákat, nyomatokat, kerámiákat Picasso-tól, de azért érdekes amellett, hogy azt gondolom, hogy eredeti Picasso műveket látni és nézni mindig egy óriási élmény, mert a magyarok és a festőlegenda az alcím ennek a tárlatnak, tehát nem csak Picasso műveket mutatunk be, hanem nagyon sok olyan magyar művész műveit, grafikusokét, festőkét, akik vagy valamilyen módon kapcsolatban álltak Picasso-val, nagy Isten hatottak is Picasso művészetére, vagy éppen Picasso művészete hatott rájuk. Így a termekben, az egyik nagy teremben, a díszteremben eleve úgy alakítottuk ki a koncepciót, hogy a Picasso alkotások, illetve a magyar festők, művészek alkotásai azok összekeverve mutatkoznak meg témakörök szerint. Nagyon jól össze lehet hasonlítani azt, hogy egy-egy témával kapcsolatban hogyan festett vagy rajzolt egy magyar művész vagy Pablo Picasso. Például mutatunk be műveket Szóbel Bélától, Csontvári Kocka Tivadartól, Abanovák Vilmostól is. A kiállításon van egy új egység, ilyen még sohasem volt nálunk, ez úgynevezett immerzív kiállítási egység. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan termünk, amin belül a teljes teremben animált vetítést lehet látni. Három teljes falfelületen, illetve a padlón is fut ez a vetítés, amelyen Picasso különböző műveit lehet jobban megnézni, az életének fontos állomásaival, eseményeivel lehet megismerkedni, miközben magát Picasso-t hallhatjuk, zenei aláfestéssel, ugyanis az ő visszaemlékezéseiből, az ő leveleiből olvas fel Borovics Tamás színművész, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas élmény, ha valaki nem volt még ilyen óriási méretű vetítéses kiállító térben, akkor azt gondolom, hogy már csak ezért is érdemes eljönni hozzánk. Úgyhogy ha most az időszaki kiállításokat nézzük a főépületben, akkor ez határozza meg az idei évünket. Ha viszont átnézünk a Fekete Házba, akkor ott is van egy nagyon izgalmas időszaki kiállítás, ennek az a címe, hogy Folk Fashion, divat a folklór. A címből is adódóan olyan ruhakölteményeket, divattervezők által készített, vagy híres emberek által viselt ruhákat lehet megnézni, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a magyar népművészethez. Megtalálhatóak rajtuk azok a klasszikus népművészeti motívumok, amelyeket mindannyian ismerünk. Természetesen igyekeztünk bemutatni az eredeti népviseleteket is, országos szinten, illetve Szeged, illetve Szeged környékének kapcsán is. Emellett pedig több mint 70 nagyon szép divattervező által készített költeményt lehet látni. Vannak régebbi ruhák, például a 70-es évekből, a hippi korszakból, vagy lehet látni olyan híres emberek ruháit, mint például Regőci Krisztinának egy kür ruháját, vagy Sebestyén Mártát, a laszta ruhát, amiben II. Erzsébetnek énekelt. de vannak kortárs divattervezők, neves kortárs divattervezők is jelen, például Zóp Kati, vagy Dalarna, azaz Benes Anita, tehát nagyon-nagyon szép összeállítást lehet megnézni. Ha valaki érdeklődik a divat iránt, ha valaki szereti a szép ruhakölteményeket, szereti a népművészetet, a néprajzot, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és kihagyhatatlan tárlat lett. Ezt a kiállítást egyébként pedig az év végéig lehet látni a Fekete Házban. Tehát jelenleg ez a két nagy időszaki kiállításunk van, ami meghatározza ezt az évet.
0: Hogyha akár elvonatkoztatunk ettől a kettőtől, ettől a divat kiállítástól, vagy a Picasso-tól, akkor esetleg picit visszautazva, akár hónapokat, vagy még lehet, hogy egy évet is, vagy kettőt, akkor meg tudnád-e mondani, hogy mely kiállítás volt az, ami így nagyon-nagyon közkedved volt, akár többször, hogyha ha volt olyan, visszalátogattak emberek, vagy tényleg, nem tudom, több órát utaztak esetleg azért, hogy megtekintsék azt a kiállítást, mert tényleg annyira nagyon beleívódott a köztudatba.
1: Szerencsére azt tudom mondani, hogy most már hosszú évek óta vannak ilyen kiállításaink minden évben. Egyébként a Picasso is, hála Istennek, úgy tűnik, hogy egy ilyen kiállítás. Két hete elköszöntöttük a 10. látogatót, akik például Győrben utaztak el, hogy megnézzék a kiállítást. Hogyha így a múltban kell keresni ilyen tálatot, akkor nem is kell annyira messzire mennünk, ahogy te is mondtad, igazániból egy évet se teljesen. Ez a jégkorszak kiállításunk volt, aminek az egyik egysége egyébként még mindig látható a nyár végéig a múzeumban, a Jégkori Ember című kiállítási egység néhány állattal kiegészítve. Ez a jégkorszak kiállítás, ez 2025. júniusában nyílt meg, a teljes kiállítás több egységből áll, és meghosszabbítottuk, idén tavaszig látható volt. És az elmúlt éveknek ez volt a legsikeresebb kiállítása. Ha pedig a teljes múzeum történetet nézzük, akkor a múzeum kiállításai, időszaki kiállításai tekintetében ezek minden idők második leglátogatottabb kiállítása. A sort még mindig a fáraók Egyiptoma, tehát egy Egyiptom tematikájú, ókori Egyiptom tematikájú kiállítás vezeti, 2014-ben volt. De ez a kiállítás szorosan beállt mögé a második helyre, hogy mint 100 látogatót fogadtunk. Nagyon sokan jöttek az ország számos pontjáról, határon túlról is, hála Istennek, illetve ez egy annyira családbarát, családközpontú kiállítás volt, hogy azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok visszatérő látogatónk volt. A gyerekek annyira megszerették a tárlatot, a különböző állatokat, az egésznek az atmoszféráját, a sok-sok játékos elemet a kiállításon, hogy voltak visszajelzések, hogy volt, aki 3-4-5 alkalommal is visszahozta a szüleit, vagy a nagyszüleit, annyira megszerette ezt a kiállítást. Ez amikor egy óriási elismerés volt, hiszen mi próbálunk különböző célközönséget megszólítani. A jégkorszak kiállítás célközönsége egyértelműen a kisgyerekes családok voltak, és hát ez tényleg így is történt, a legtöbben ők érkeztek hozzánk. Most a Picasso kiállítással egy picit más vizekre elvesztünk, ugye képzőművészettel, így a Picasso kiállítás kapcsán nem is várjuk el az extrémen magas számot. Képzőművészeti jellegű kiállításra mindig kevesebben szoktak jönni. Pontosan emiatt, hogy egy kisgyermek számára az, hogy hát mondjuk egy gyönyörű szép Picasso grafikát, ugye ez nem lesz annyira élményszerű, nem lesz annyira izgalmas, mint mondjuk egy morgó és mozgó barlangi medvével találkozni. De fontosnak tartjuk azt, mivel ugye a Móra Ferenc Múzeum az egy nagyon sokféle gyűjteménnyel rendelkező megyei múzeum. Fontosnak tartjuk azt, hogy különböző tudományterületek, különböző múzeumi területekről mutassunk be különböző tárgyakat és alkotásokat. Évről évre ez változik, hogy éppen képzőművészeti, természettudományi, történelmi, régészeti kiállítás van nálunk. Tehát azt gondolom, hogy a jégkorszak tárlat sikere is azt mutatja, hogy igény van arra, hogy ilyen színes kiállítási kínálattal várjuk az érdeklődőket.
0: Igen, és ez jó is, hogy nem csak a felnőttekre vagy az idősebbekre gondoltok, hanem, ahogy a jégkorszak is mutatta, a fiatalabbakra is, a gyerekekre is, hiszen ez az interaktív rész, ez őket nyilván jobban leköti, ahogy te is említetted. De hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mi minden lesz, hanem akkor arról is, hogy mikor lehet elmenni. Tehát milyen nyitvatartásról, vagy milyen belépő árakról tudsz nekünk információkat mondani.
1: Még tart a hosszabbított nyári nyitvatartásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap 10-től este 6 óráig vagyunk nyitva, kivéve szombatot, amikor 10-től este 8 óráig várjuk a Móra Ferenc Múzeumban a látogatókat. A jegyáraink azok megtalálhatóak nagyon pontosan, precízen a múzeum honlapján, a moramuseum.hu-n, illetve szeretettel ajánlom az ajándék tárlatvezetéseinket. Minden szombaton és vasárnap 3 alkalommal tartjuk ezeket az ajándék tárlatvezetéseket az önkéntes tárlatvezető kollégák. Ez azt jelenti, hogy bárki becsatlakozhat egy érvényes belépőjeggyel, tehát nem kell külön fizetni, nem kell külön regisztrálni, hanem csak be lehet csatlakozni ezekbe a vezetésekbe. És azt szerencsére nagyon sokan szeretik ezeket, úgyhogy bátran invitálok mindenkit, akinek van kedve egy picit többet megtudni Picasso-ról, többet megtudni a kiállító művészekről, jöjjenek ezekre a vezetésekre.
0: Akkor ösztönözöm én is tulajdonképpen a hallgatókat arra, hogyha esetleg eddig még nem látogattak el és nem nézték meg ezt a kiállítást, akkor mindenképpen éljenek vele. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és remélem, hogy a következőkben is más tárlatokról majd tudunk itt szólni a Pannonpresszóban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: További szép napot és jó munkát.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

life. A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Ennyi volt a mai Pannon Presszó. Holnap már Sári számít majd a figyelmetekre, szombaton pedig Móni érkezik, utána pedig indul egy új hét, és hétfőn ismételten én várlak majd titeket a nagy napon, hogy miért, az majd kiderül hétfőn. Tartsatok tehát holnap is a Pannon Presszóval, 8 és 14 óra között, most pedig hamarosan hírekkel érkezik Bíró Tamara. Mindenkinek szép délutánt, jó pihenést, utána pedig már előre is szép hétvégét kívánok nektek. Az adásvezető technikus nevében is, aki Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig Ruzsa Edina voltam. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 14 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Visszatért a doroszlói Szent Kútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szent Kútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A szobor visszahelyezését sok helyi is figyelemmel kísérte. Horváth Ákos, a doroszlói kegyhely igazgatója a helyszínen elmondta, a szobor elvitele is, és most a helyére kerülése is felemelő és különleges pillanat mindenki számára. A Szűz Mária szobor felszentelésére szeptemberben kerül sor. Ismét használhatják majd a környék lakói a Majsai híd közelében található közcsapot, amelyet a vasúti fejlesztések miatt korábban el kellett távolítani. A vízvételi lehetőség a Majsai úti körforgalom építésének befejezését követően tér vissza, közelében található közcsapot, amelyet a vasúti fejlesztések miatt korábban el kellett távolítani. A vízvételi lehetőség a Majsai úti körforgalom építésének befejezését követően tér vissza, immár egy biztonságosabban megközelíthető helyre. Góli Csilla

0: Az új helyszín kiválasztásánál arra is figyelnek, hogy a vízért érkezők biztonságosan meg tudjanak állni és parkolni. A közcsap így a Majsai úti körforgalom elkészülte után ismét rendelkezésére áll majd a környék lakóinak. A szerb légierő Mi-17-es helikoptere csatlakozott a Krájevó melletti Stolovi hegységben tomboló erdőtűz oltásához. A lángok több mint 200 hektárnyi területet érintettek, a magas hőmérséklet és az erős szél pedig nehezíti az oltást. A nehezen megközelíthető terep miatt jelenleg a légioltás a leghatékonyabb. A helikopter egy 3500 literes tűzoltó tartállyal rendelkezik, és egy közeli medencéből veszi fel a vizet. A hadsereg szárazföldi erői az éjszaka a Bujanovac községhez tartozó Breznicában is oltották a tüzet, amelyet időközben sikerült lokalizálni. A határblokád nem cél, hanem nyomásgyakorlási eszköz, ha nem kezdődnek komoly tárgyalások az Európai Unióval, mondta Négyó Mándítja, a Szerbiai Nemzetközi Fuvarozók Egyesületének elnöke. A szerb, boszniai, montenegrói és észak-macedóniai fuvarozók azt szeretnék, hogy a hivatásos sofőrök számára munkájukhoz igazított tartózkodási feltételeket biztosítsanak a schengeni térségben, és ne vonatkozzon rájuk a 180/90-es szabály, azaz, hogy 180 nap alatt csak 90 napnyi időt tölthetnek az EU területén. Mándíj szerint szeptember 1-e nem jelent automatikusan blokkádot. Ezen a napon azonban fontos uniós egyeztetés lesz a vízumpolitikáról és a hivatásos sofőrök helyzetéről. A fuvarozók addig megoldást és érdemi tárgyalásokat várnak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a folytatásban is napos, meleg időben lesz részünk, a következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet, augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás, szombatig 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
5: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: bitch, I'm him.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
6: Média támogató a Pannon RTV.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A szobor visszahelyezését sok helyi is figyelemmel kísérte. Horváth Ákos, a doroszlói kegyhely igazgatója a helyszínen elmondta, a szobor elvitele is, és most a helyére kerülése is felemelő és különleges pillanat mindenki számára. A Szűz Mária szobor felszentelésére szeptemberben kerül sor. A nyugat-nílusi vírus jelenlétét mutatták ki egy Belgrádban befogott szúnyogban, közölte csütörtökön a fővárosi Gradska Csisztotya környezetvédelmi és környezetfejlesztési szektorának laboratóriuma. A fertőzött szúnyogot a Csukarica községhez tartozó Zseleznik rendező pályaudvarán fogták be. A vizsgálat során a Kulex nemzetséghez tartozó szúnyog egyik mintájában mutatták ki a nyugat-nílusi vírus genomját valós idejű PCR vizsgálattal. A városrendészet arra kéri a lakosságot, hogy a szúnyog csípések megelőzése érdekében használjanak rovarriasztót és szúnyoghálót, valamint lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást a szúnyogok legaktívabb időszakában 19 és 24 óra között. Már a fűtési szezon kezdete előtt emelkedni kezdett több fűtőanyagára Szerbiában. A pellet tonnájáért jelenleg 38-44 ezer dinárt kérnek, miközben a tűzifa ára minőségtől és feldolgozottságtól függően köbméterenként nagyjából 8-12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron től és feldolgozottságtól függően köbméterenként nagyjából 8-12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron nagyjából 26 ezer dinárba került egy tonna pellet, jelenleg ugyan

0: Augusztus 17-e és 19-e között pótolhatják a kísérettségit azok a 8-os diákok, akik igazolt okból nem vettek részt a júniusi záróvizsgán, közölte az Oktatási Minisztérium. Hétfőn anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tesztet. Mindhárom vizsgát 9 és 11 óra között tartják meg. A kísérettségi előzetes eredményei augusztus 20-a csütörtökön reggel 8 óráig lesznek meg, a végleges eredményeket pedig 20 óráig teszik közzé. A harmadik beiratkozási kör a középiskolákba augusztus 24-én és 25-én lesz, közvetlenül az oktatási intézményekben.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, a folytatásban is napos, meleg időben lesz részünk, a következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet. Augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás, szombatig 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatók, ezt követően pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, a hőmérséklet több felé elérheti, illetve meghaladhatja a 35 fokot.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
3: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Visszatért a doroszlói Szent Kútra a felújított Szűz Mária szobor. Jelenleg 40 aktív tűz van Szerbiában. A Duna folyamatos és jelentős vízszint csökkenése miatt Románia leállítja a Csernavodai atomerőmű második reaktorát, és a juhokat is megviseli a hőség. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Visszatért a doroszlói Szent Kútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szent Kútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A Mária szobrot a tervek szerint szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén szentelik fel. Balogh Sára riportja.
9: Gondosan, paplanba bugyolálva érkezett meg a Szűz Mária szobor a doroszlói Szent Kútra. Miután leemelték a járműről, elkezdődött a művelet legizgalmasabb része, a szobor helyreállítása. Hosszú és precíz munkára volt szükség az elhelyezésénél, minden centiméter számított. Végül sérülések nélkül illesztették a helyére a Mária szobrot, amelyet a szabadkai restauró művészeti műhelyben restauráltak. A munka során kiderült, hogy a szűzanyát és a kis Jézust ábrázoló szobrot az elmúlt 165 évben összesen 35 festékréteg borította. Ezek eltávolítása a restaurálás egyik legösszetettebb feladata volt, hogy felszínre kerülhessenek az eredeti színek és részletek. Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor.
10: Tulajdonképpen 6 hónapnyi munka van itt mögöttünk. Ez egy elképesztően türelmes, tényleg kitartó munka. Nagyon nagy alázat kellett hozzá, nagyon óvatosan csináltunk mindent, kétszer meggondolva, hogy mit alkalmazunk, mit nem. Folyamatosan dokumentáltunk, amelyből nyilván majd szeretnénk publikálni, kiállítást szervezni, bármit. És igazából ilyen négyen dolgoztunk igazából magán a szobron, illetve hát a posztamensen is, mert ugye a posztamens is restaurálásra került, és hát van még itt egy-néhány feladat, amit majd itt a szentelésig el kell végezni, de tulajdonképpen maga a szobor restaurálása az úgy most nagyjából 99%-osnak mondható.
9: A szobor palástjának, ruházatának, koronájának és az alatta található bársony résznek is visszaadták eredeti színeit. A szobor visszahelyezését Horváth Ákos atya lélegzett visszafojtva követ. A palástjának, ruházatának, koronájának és az alatta található bársony résznek is visszaadták eredeti színeit. A szobor visszahelyezését Horváth Ákos atya lélegzett visszafojtva követte.
0: Történelmi esemény szemtanúi lehettünk ma itt a Szentkút.

0: a szobrot, és amikor pedig a leleplezés megtörtént, hát akkor szem nem maradt szárazon, ha ezt így szabad mondanom.
1: A szobor helyreállítását több hely is figyelemmel kísérte. Meghatódva nézték végig, hogy ismét visszakerült a magyarok nagyasszonyát ábrázoló szobor. Koncz Ferenc Doroszlóról.
2: Különösen örülök, hogy sorra került a Mária szobor restaurálása. Talán az egész vajdaság zarándok népének örömére, úgyhogy én is nagyon örülök még egyszer, hogy sikerült végrehajtani ezt is.
1: Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, a doroszlói Szentkúton ezentúl méltó viseletben pompázik, fején 24 karátos arannyal borított bíbor koronával, bíbor ruhában, aranyszegélyes kék lepellel. Az időjárási viszontagságoktól egy vízlepergető réteg és a doroszlóiak ajándéka egy baldahin védi majd.
3: Jelenleg 40 aktív tűz van Szerbiában, a legsúlyosabb helyzet pedig a Králjevo feletti Stolovi hegységben és a Deliblati homokpusztán alakult ki. A szárazság, a magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen nehezíti a védekezést, a Stolovi hegységben pedig több mint 200 hektáron égett a fű és az alacsony növényzet. Rózsa Krisztina összefoglalója.
4: A Deliblati homokpusztán továbbra is a gócpontok oltásán dolgoznak. Bojnik környékén mintegy 300 hektár erdő és alacsony növényzet égett le, de a tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. A Bujanovac községhez tartozó Breznicában is pusztított a tűz, ezt szintén sikerült lokalizálni, a környékbeli házak nem kerültek veszélybe. A Stolovi hegységben a tüzet még nem sikerült lokalizálni, bár a helyzet javult az éjszakához képest, mivel elállt az erős szél. A lángok főként az alacsony növényzetet érintik, az erdők jelenleg nincsenek közvetlen veszélyben. A tüzet a földről és a levegőből is oltják, a szerb hadsereg Mi-17-es helikoptere pedig 3500 literes víztartállyal segíti a védekezést, nyilatkozta Nikola Petrić, a Szerbia erdői vállalat munkatársa.
5: A Stolovi hegységben a tüzet még mindig nem sikerült ellenőrzés alá vonnunk, amit elmondhatunk, hogy jelenleg a tűz frontja, ahogy mondanám, két irányba vált szét.
4: Az egyik front a Stolovi hegy csúcsáról nézve nyugat felé, az Ibár folyó völgye irányába húzódik, és jelenleg ott valamivel nyugodtabb a helyzet. A nagyobb tűz a Stolovi hegység déli oldalain van, a Sosanica település feletti részen, amely 2-3 nappal ezelőtt volt aktuális. A település nem ért el a tűz, azon a részen sikerült megfékezni, de ezért észak felé, vagyis a Stolovi hegy csúcsa felé terjedt tovább. Amikor az illetékesek tüzet észlelnek, akkor az erdészek azonnal a helyszínre vonulnak, értesítik a tűzoltókat, majd közösen határozzák meg az oltás módját. Szükség esetén helikoptereket és további egységeket is bevonnak. A veszélyeztetett területeket fokozottan ellenőrzik. A tűzveszélyes időszakban kiemelt figyelmet fordítanak az erdőkre és a látogatókra, mondta Gordana Jancsics, a Szerbia erdői vállalat erdészeti és környezetvédelmi szektorának vezetője. A szakember szerint azonban a tűz eloltása csak a kezdet. A károk felmérése és a helyreállítás több évig is eltarthat, egyes esetekben pedig akár egy teljes évtizedre is szükség lehet az erdő eredeti állapotának helyreállításához. A helyzet, ahogy látjuk, a szárazság szempontjából is szélsőséges, és a legnagyobb probléma az, hogy fúj a szél, ami a tűz oltása során a legnagyobb nehézséget okozza. Fokozott ellenőrzést végzünk az erdészetünk őrszolgálatának részéről, amely jelenleg 511 erdő őrből áll. Emellett pedig mérnökeink is jelen vannak a terepen, és fokozottan ellenőrzik a veszélyeztetett területeket. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy az erdőkben fokozottan figyeljenek, ne dobjanak el cigarettát vagy más olyan tárgyat, amely tüzet okozhat. A Szerbia erdői vállalat szerint az idei fűtési szezonra elegendő tűzifát biztosítanak. A kitermelés mennyisége az átlagos éves szinthez igazodik. A tűzifa ára 2022 óta változatlan, a kitermelés helyszínén köbméterenként 5269 dinár áfával együtt.
3: A Duna folyamatos és jelentős vízszint csökkenése miatt Románia leállítja a csernavodai atomerőmű második reaktorát. A kieső energiatermelést elsősorban importból pótolják, közölte a Nukleár Elektrika állami energetikai vállalat. A kettes blokk leállításának folyamata csütörtök reggel kezdődött.

0: A reaktor átlagosan 687 megawatt teljesítmény biztosított, ezt a kiesést a román hatóságok elsősorban külföldről vásárolt villamosenergiával kívánják pótolni. A csernavodai atomerőműben két reaktor működik, amelyek együttesen Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét biztosítják. Az első blokk már korábban leállt a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, így a második reaktor lekapcsolásával az ország átmenetileg teljesen kiesik az atomenergia termelésből. A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak. A juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A tenyésztők az utóbbi időszakban inkább kora reggel terelik ki az állatokat, napközben pedig igyekeznek árnyékos helyet és ivóvizet biztosítani számukra, a lehetőségek azonban korlátozottak. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
1: A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornánknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökken a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Balázs Tibor tenyésztő.
2: 40 fokos meleg, ami ránk jött, az főleg az idén hosszú szárazságban. Főleg néha, amíg a meleg az nyáron szokott melegen, de hogy ennyi ide már eső nélkül, tehát lássuk a mutassa kép saját magát, hogy ki vannak a legelők égve. Na, most az egyedül egy jó, az sok rosszba, hogy a birka az nagyon szereti a szárazságot. Sőt, akármilyen rossz idő van, csak szárazság legyen. Ő neki nem számít, hogy a jászol az meg van pakolva, nem, csak ő szárazság legyen, akkor nem fogja a sántaság, meg az egyéb betegségek. Tehát most már még, amilyen most az időjárás, most már azért kezd meglátszani amik idősebb birka, vagy amik jobb bárát nevelt, azok már most azért kezdik követelni a plusz etetést, ami nagyon nehezen megoldható, mert tudjuk, hogy a télire valót is alig-alig tudjuk beteremteni, locsolás nélkül ebbe az időszakba.
1: A takarmányhiány miatt többen már most a kukorica silózásra hagyatkoznának, ám a táblákon a tengeri nagy része már feladta a harcot a forrósággal szemben. A száraz száron alig akadt cső, ami igazi tápértéket adna. A gazdák próbálják szakaszos legeltetéssel beosztani a megmaradt zöld felületet, de ezt a szabályt kevesen tartják tiszteletben. A rossz kondíció és a tápanyag hiány az ellésre is negatív hatással lesz a tenyésztők szerint. A vemhes anyajuhok tápanyag és energia hiánya ugyanis súlyosan veszélyezteti az ellés biztonságát és a magzatok fejlődését. Csökken a bárányok születési súlya és ellenálló képessége, az anyánál pedig anyagcserezavarok léphetnek fel. Az egyik legégetőbb probléma azonban továbbra is az itatás megszervezése a kiszáradt határban. Fehér Csaba a tenyésztő.
3: Az itatást egyetlen egy helyen tudjuk megoldani, de szinte ott is veszekedve kell itatnunk, mert mindenki, aki bemegy elsőbb, az ott szeretne maradni, ott árnyék is van. És akkor a kanisai helyi közösséget próbáltuk már ez véget többszörösen is kérni, hogy valamit próbáljanak, hanem is útkutakat, de bárhogy több helyen le tudnának menni ezen a Tisza-Duna kanálison a birkák inni, de sajnos sose mifelénk hajlanak.
1: A juhtenyésztők abban reménykednek, hogy a közelgő ősz hoz némi csapadékot és enyhülést, máskülönben a kényszerű kiegészítő etetések miatt a téli takarmánytartalékok már a hideg hónapok beállta előtt elfogyhatnak.
0: A pontos idő 16 óra 13 perc.
4: Időjárás.
5: Szobotkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap, azaz pénteken a mai időjárásunkhoz hasonlóan ciklázó napsütés, és szintén 31 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Aztán a hétvégén pedig 33-34 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy. Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
10: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Topic és Dékkal, Mász volt a Control of Me, a csillagulás kezdetén. A készítő egyébként Topic szerint Dékkolm hipnotikus hangja és egyedi energiája. Nagyon sokat tett hozzá nehez a dalhoz. Azt mondta egyébként, hogy az I Adore You után, ami a nagy afrohaus sláger lett, tudta bizony, hogy olyan új dalt szeretne vele készíteni, amely tovább viszi, és feszegeti a korábbi hangzás határait. A dal pedig számára azokról a pillanatokról szól, amikor a zene és az érzelmek egyszerűen átveszik az irányítást. Erről szólt át a felvétel, a Control of Me. Hello mindenkinek! Elindult át a csillaghullás, jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban. Nincs megállás egészen 20 óráig. Újdonságok, zenei kérések, kívánságdalok, játszani is fogunk az Atlantis Garden Retro Fesztiváljával kapcsolatosan, amely jövő szombaton lesz, és a második órában, tehát a következő órában játszunk majd, illetve a harmadik órában itt lesz majd a Retro Chart, ahogy a csütörtökönként lenni szokott. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg 19 óráig, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. 0636 21 605, ez az SMS, illetve Viber elérhetőségünk, illetve ott van még a Facebook is, Csillaghullás Pannon Rádió, üzenetben ott is tudtak kérni, kívánni. Jó, most Temper City és a Self-Aware, aztán pedig Accent, aki Misha Millerrel felújította Kylie című dalát, Don't Leave alcímmel, a mai kedvencek közül. Ezeket hallgatjuk, majd utána már az első mai kérések teljesülnek. Kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz, a Perszeidák után szabadon. Itt csillagokat nem, de viszont nagyon jó dallamokat azt találhattok, illetve hallhattok. Majd akár dolgoztok, akár utaztok, akár pihentek, akár, hogy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban, a műsor házigazdája veletek, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alen.

Accentation Only-ba, vagy a Kylie újra gondolva. És már is teljesülnek az első mai kérések, kívánság dalok. Szia! A Remedy Holiday című szemet kérném a Csillaghullásban. Emil kért a 2000-es évek egy jó kis bulis lágere Remedy és Manueltől, ja mindjárt a Holidays. Üdv Valen, Minellitől a No Tears zenét kérném, munkán szól a műsor, és azoknak küldöm, akik szinti munkaidőben csillaghulláshoznak. Köszi, Arnold! Ad a jó munkát neked is, illetve mindenkinek, aki Melón hallgatja a csillaghullást, jön majd a román énekesnő Minelli és a No Tears. Csak semmi könnyek. Ez jön majd tehát a blokk végén. Sziasztok, a Balatoni nyár című dalt szeretném a kívánság műsorban. Esti. Szólni fog, de nem eredetiben, ugye ez egy magyar klasszikus, de Pixa, Stereopalm és a Well Hello közösen felújították még néhány évvel ezelőtt, úgyhogy ebben a változatban jön a Balatoni nyár. Kedves csillaghullás, így indul a következő, a Westlife World of Our Own című dalát szeretném meghallgatni. Köszönöm, Ági! A Westlife fiú bandának egy korai dala, egy ismert dala, így is mondhatom, ez jön majd elsőként. És még egy üzenet, szia, Zalán vagyok, Des és Nagy Bogi, Jól leszek újra című dalát kérném mindenkinek, aki szereti. Köszi szépen, nincs mit, ez pedig egy nagy mai magyar kedvenc, Nagy Bogi és Des, ők jönnek másodikként, előtte a Westlife, aztán Remedy és Manuel, majd pedig Stereopalma, Well Hello és Pixa együtt. A blokk végén itt lesz még Minelli, és a továbbiakról 19 óráig gondoskodtatok, addig lehet kérni, kívánni a jól ismert elérhetőségek egyikén.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Jóci Vegyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Jön itt a Csillaghullás folytatásában a Mango Rise, melyek frontembere Bartlákos Danonna mesél a legújabb dalról.
2: Az a helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végigkísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik. És édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg az zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy egy

Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbálja kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetések.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terake.

0: Kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: A mai kedvencek közül Jennifer Lopez legújabb dalaszó David Guettával közösen készítették el, ez pedig a Save Me Tonight. És mindjárt indul a nyereményjáték, lesz hozzá egy kérdés, egy megfejtést is várok, ám előtte azért az ajánló is következő jövő szombattal kapcsolatos.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Mindez tehát jövő szombat este, ott lesz a Delta zenekar, ott lesz az Animal Cannibals, én képviselem majd a hazai színeket, illetve ott lesz Dr. Béres, vele kapcsolatos a mai nyeremény kérdés. Bizony egy kis interjú darabkát fogok most bejátszani, és ki lesz belőle hallgatva egy rész. Ez lesz majd a megfejtés, figyeljetek csak!
2: Igazából már gyerekkorom óta mozgatott a zene, szó szerint, mivel táncoltam, ő nem látszik rajtam, de hát beraktak hátsó sorba.
0: Na vajon kinek a tánckarába táncolt Dr. Béres annak idején, hát mondhatni még kamaszként, mielőtt elkezdett volna énekelni, rappelni, dalokat készíteni. Szóval melyik magyar előadó tánckarában táncolt a háttérben a fiatal Dr. Béres? Bizony, ennek utána lehet nézni, a Csillagulásban hallott interjúban is ez elhangzik. Ezt kell meginni, tehát a magyar előadó nevét, és utána a ti neveteket vezetéknével, keresztnével, és mindezt elküldeni a 063-621-605-ös SMS számra. 10 percig játszunk, tehát kinek a tánckarában táncolt annak idején a fiatal Béres Attila, azaz, ugye, mai nevén már művész nevén ismert, Dr. Béres. Erre várom a megfejtéseket SMS-ben, és aki jól válaszol, az pályázhat majd a páros belépőre jövő szombat estére, Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljára.

érkeztek a válaszok. Gyengén a helyes válaszok egyébként. Egy rövid segítséget fogok még hozzátenni, pedig annyi, hogy egy énekes nőről van szó. Manapság már úgy is lehet mondani, hogy retrónak számító énekes nőről, akinek volt saját tánckora, táncot is tanított, és még a párjával együtt is dolgoztak. Na de ennyi a segítség!

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva. Érkezett helyes válasz, tehát van néhány helyes válasz. Nehéz volt a kérdés, de meg kell dolgozni, ugye értekes belépőkre van szó, páros belépőkre, na ugye a fesztivált illetően, jövő szombatra. Hát annyit biztos elmondhatok, hogy mondjuk a 100 tagú cigányzenekarban nem volt tánckari tag Dr. Béres. Nem is tudom, hogy, de egyébként poénak teljesen jó, ami pedig a helyes válasz, ez most kiderül.
2: Igazából már gyerekkorom óta mozgatott a zene, szó szerint, mivel táncoltam az Oltán Erikánál, ő nem látszik rajtam, de hát beraktak hátsó sorba, mindig a Robidi mondta, hogy jó, tehát hozzék a bátorodakot.
3: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Nos, tehát aki Zoltán Erikát írta, az bizonyos jel pályázik a páros belépőre, úgyhogy indul a sorsolás, rövidesen pedig kihirdetem a mai nyertesünket.
4: Yes! Yo, what up, man? It's your boy, Kid Cudi, good music in the building.
5: It's David Guetta.

0: 17 óra 28 perc van, és megtörtént a sorsolás. Aki Zoltán Erikát írta, és kedvezett neki a szerencse, Bajusz Andor, tiéd a páros belépő, jövő szombat estére, augusztus 22-ére a Recsó Fesztiválra. Bajusz Andor, gratulálok, és másodmagaddal jó bulit kívánok. És akkor a folytatásban újabb kívánságdalok teljesülnek. Szeretném kérni Majkától a Mindenki táncol, ma van a szülinapom, Huszár Mónika. Mónika, boldog szülinapot, ja Majka is a 90-es évek oldja, Mindenki táncol. Hello a Party Rock Anthem lenne a kérésem, pörgős délután kívánok vele mindenkinek, Dávid. LMFA jó és a Party Rock Anthem is szólni fog. Szia, szeretném kérni Coolio-tól a Gangsters Paradise-t. Szép napot kívánok, Robert. Szép napot kívánok, viszont jön majd Coolio klasszikusa. Hello, Len, léci, pörgesd le, Hugo, Move Into the Sun. Küldöm minden hallgatónak jó munkát. Ezt már Tigi kérte, egy jó kis mai kedvenc. Illetve szép napot a Grófausztal szeretném a páromnak, Gábornak küldeni a Szívvel lélekkel című dalt. Anita kérésére érkezik majd Groove House, előtte Coolio, utána Hugo Lake, majd Majka, illetve LMFAO.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop D-O-double-G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Chilla Kula.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Műsorajánló.
5: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
6: Hey, what's up? This is Jay-Z.
7: This is Big Snoop D-O-double-G.
8: It's your boy Wiz Khalifa, man.
9: Hey, yo, this is Eminem.
10: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
11: Chilaculash.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 18 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Itt vagyunk a csillagulás mai harmadik órájában, újabb kívánság dolog teljesülnek, illetve az óra második felében. Itt lesz majd a retro chart. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, vagyis augusztus 13-án uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot bizonyos években a múltban. Addig viszont Hello Alan, Tóth Abigail és Horváth Tamás Tagadod című közös számát kérném a csillaghullásban. Tamara kérte ezt, mindjárt jön majd ez a duett. Hali királyom műsorra, Turn the Lights Off a kérésem. Üdvözz, Szebi! Örülök, hogy tetszik, Szebi. Itt lesz Kato és John a mai kedvencek közül, jön a Turn the Lights Off. Szép napot szeretné meghallgatni Ed Sheerantől a Shivers című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Ezt is pörgetem, egészen pontosan másodiként jön majd egy csirendala. Sziasztok, a Children of Distance legszebb csalódásom című felvételét szeretném kérni. Köszi, Zsófi! A Children of Distance és a legszebb csalódásom, ez jön majd elsőként a soron következő blogban, illetve csáó az éges elszámot kérném Szatmáriéktól, azoknak küldöm, akik szeretik. Üdve, Kelebiáról Bandi! És egy klasszikus DJ Szatmári, még a júcusos korszakból jön az égessel, előtte Kato és Johntól a Turn the Lights Off. Itt lesz Horváth Tamás és Tóth Abigail duettje, a Tagadod. Egy csirentől hallgatjuk a Shivers című dalát, de mindenek előtt a legszebb csalódásom, erről énekel a Children of Distance.
1: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Let me tell you.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mint egy 25 év kihagyás után az Emergency House is megdobagolja a retro lázat, és 25 év után összeállt a négyes, összeállt a csapat. MC Ducky, azaz Alsaci témája pedig a következőket mondta el ezzel a visszatéréssel kapcsolatban. Egy időközben már az Otibulin is felléptek, úgyhogy már hatalmas közönségen is bemutatták, hogy milyen is az Emergency House feeling.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés, 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor négy ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nemhogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
3: Itt a Csillagullás van, ahogy csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chart, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek augusztus 13-án, tehát a mai napon uralták a hivatalos angol toplistát, például 1995-ben, 99-ben, 2003-ban, 2007-ben, vagy például 2011-ben.
4: Csillagullás a Pannon Rádióban. The Retro Chart.
2: Your number one. Csillagullás a Pannon Rádióban.
5: 1995. Everything but the girl. Missing. Step.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2007. Leona Lewis. Bleeding Love.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Jonas Blue és az Edge of Desire, Melodic Techno Rádió Mixben, itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is még kettő kívánságdal teljesül. Szia Fleur East Sucks című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ivet kérte. Mindjárt jön a hölgy, amely egyébként a Brit X-Factor egyik felfedezetje, ugye a szaxofonos dala. Fleur East tehát elsőként, utána pedig Hello Alan Pitbull Give Me Everything című számát kérném mindenkinek, aki szereti most is. Ez pedig Balázs kérte, egy igazi buli dalocska, Pitbull, Neo, Afrojack és Néhettől. Ez lesz tehát a Give Me Everything, előtte pedig a Sucks.

0: Csillagkullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagkullásban pedig jön a Csillagkullás Mix, még pedig a 2020-as évek elejéről, tehát néhány évvel ezelőtti nagy-nagy zenék. Egy jó kis egybelegbe, bulison, tehát egészen 20 óráig ez vár rátok, utána pedig old school hip-hop, jön a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillagkullás pedig a holnap is, a hétvégére hangolódásképpen. Számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallották. Hallottátok? Nem vagyunk magázódós viszonyban. Kívánok további szép estét, jó rádiózást. Holnap jövök, mára viszont búcsúzom. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első, átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A Mária szobrot a tervek szerint szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén szentelik fel. Több helyszínen is folytatódik a szabadtéri tüzek oltása Szerbiában. A deribláti homokpusztán továbbra is a gócpontokon dolgoznak, míg Bojnik környékén mintegy 300 hektár erdő és alacsony növényzet égett le, de a tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Breznicánál szintén lokalizálták a lángokat. A lakóházak nem kerültek veszélybe. A Stolovi-hegységben még tart az oltás, amelyben a szerb hadsereg Mi-17-es helikoptere is részt vesz. Megkezdődött két, egyenként 80 méteres bárka rögzítésének előkészítése Paksnál, amelyeket szükség esetén a Dunába süllyesztenének, közölte Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Ezzel akár 20 cm-rel is megemelhetik a vízszintet, biztosítva a paksi atomerőmű hűtését. Ezzel párhuzamosan egy végleges fenékküszöb építése is megkezdődik, amelyhez több mint 140 ezer tonna követ használnának fel. A tartós kánikula és csapadékhiány az állattenyésztőket is egyre nehezebb helyzetbe hozza. A juhtenyésztőknek a kiégett legelők, a vízhiány és a rendkívüli hőség is komoly gondot okoz. Az állatokat ezért inkább kora reggel terelik ki, napközben pedig árnyékos helyet és megfelelő mennyiségű ivóvizet próbálnak biztosítani számukra.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

Non-stop hip-hop. Csütörtök esténként 8-tól 10-ig a 91.5-ön.

0: Non-stop hip-hop, új Phil Pirkad a 94.5-ön.
1: Yeah. Ooh. Yeah.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, nah.
1: Mi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: When I'm

elfelejtem, hogy milyen, amiben várni.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: California, yeah. 3, 2, 1.

keep up. Fogadszor is közbe, nem jön magától idehez, asszuk forint össze. Borítom a papírformát, asszuk odi csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közbe, inkább tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam, if I can't do it, homie, can't beat 'em.

A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.